az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban, október 11-én vasárnap. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A mai napon a Zsoltárok könyvének 149. fejezetének 4. versével köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely így szól. Mert gyönyörködni népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosokat. Indítsuk ezzel a bibliai idézettel a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 6 óráig. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk. A második órában áhítat, kalendárium és névnap köszöntő csendül. Az utolsó órában pedig múlt vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A következő 1 órában a 2025. október 12-i istentiszteletet sugározzuk, melyet az evangélikus luteránus egyházközségben rögzítettünk. Igét hirdet Boldizsár Beáta lelkipásztor.
1: Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapon. Így szól az előttünk álló hétnek a vezérigéje, János 5. fejezetének 4. verséből, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ezt az igét forgassuk szívünkben,

Ezt vigyük magunkkal elmélkedéseinkbe az előttünk álló hét minden napján. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy az előttünk álló héten, kedden, október 14-én egyetemi ifjúsági alkalmat tartunk este 8 órától, az alkalomra a Párizs utca 17 szám alatt levő teremben kerül sor. Hirdetem továbbá, hogy 15-én, szerdán, délután 5 órától Biblia tanulmányozó alkalmat tartunk, az Isten országáról szóló példázatokat tanulmányozzuk, és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és minden érdeklődőt, hogy a bibliai történetekben elmélyülve jó beszélgetésekben legyen részünk. Jövő szombaton vallásórát gyerekklubot tartunk. Hirdettem továbbá, hogy a mai Isten tiszteletünkön megemlékezünk a 4 éve elhunyt Kossitorc Günther Karl Hans és a 9 éve elhunyt Péter Anna Mária testvérünkről. Emlékük legyen áldott, Isten vigasztalja a gyászolókat. Ismételten elmondjunk, mint minden Isten tisztelet elején, hogy jelezzétek, amennyiben tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, akik látogatást vagy úrvacsorát igényelnek, és ennek a híre vagy ennek a szándéka nem jutott el a lelkészi hivatalba. Az adományokkal a gyülekezetünk munkáját támogathatjátok, az adományok jelentés részét diakóniai célokra fordítjuk, és ezúton is köszönjük az eddig beérkezett adományokat. Isten áldása legyen minden adakozó életén. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A 13-as számú énekünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűnömet. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza az ő igéjéből. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvérek, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát Ézsaiás próféta könyvéből, a 49. fejezet első 6 verséből. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamékben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamékben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökre.

Hallgassátok meg, keresztény testvérek, a mai vasárnap levélbeli szent igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez intézett levelének 10. fejezetében, a 9. verstől a 14. versig, illetve a 17. versben a következőképpen. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumát, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21. verstől a 28. versig terjedően a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fiam, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, amelyet felolvasok Józsué könyvének második fejezetéből. Tulajdonképpen a teljes fejezetet felolvasom, ezért kérlek, maradjatok helyeiteken. Így szól az ige. Akkor Józsué, Nún fia, titokban két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik: menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót.

Húzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázlóihoz vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik: tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok. És már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Oggal, az Emoriak két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr, Isten fenn az égben, és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életünket a haláltól. Férfiak így válaszoltak neki: életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Akkor kötélen leeresztette őket az ablakon át, háza ugyanis a városfalon volt, és így a városfalon lakott, és azt mondta nekik: menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők. Rejtőzzetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, aztán majd útnak indulhattok. A férfiak ezt mondták neki: nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font zsineget arra az ablakra, amelyen át leeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. Ha azután bárki is kilép házad ajtaján az utcára, az maga tehet arról, ha meghal, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt: legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek, a piros zsineget pedig rákötötte az ablakra. Keresztény gyülekezet, a mai vasárnapra perikópánk szerint Józsué könyvének egy nagyon hosszú része, a 2. fejezet teljes egészében áll előttünk. Amikor az ige hirdető elolvas egy ilyen hosszú szakaszt, az első gondolat, ami megfordul a fejében, az, hogy prédikáljon róla valaki más. Ez a történet, amiből most hallottuk a történéseknek a folyamát, ez körülbelül Krisztus előtt 1200 táján történt. Tehát több mint 3000 évvel ezelőtt. És amikor a történeti könyvekből így kiemelünk egy-egy történetet, az a nehéz, hogy szükségünk van a kontextusra. Értenünk kell, hogy mi történik előtte, mi történik utána, fel kell eleveníteni azt, amit lehet, hogy utoljára vallásórán hallottunk. Mózes meghalt. Utóda Józsué vezette most már a népet. Túl volt a nép a pusztai vándorláson, megérkeztek a Jordán folyóhoz, és hozzáláthattak az ősi földnek a visszafoglalásához. El tudjuk képzelni, hogy fáradtak voltak, tudjuk, hogy nem voltak harcedzettek, nem voltak vitézeik,

voltak talán még fegyvereik sem. De a Jordánnak a túloldalán pedig ott voltak a fallal körülvett városok. És ott volt az egész földnek a kulcsa, Jerikó, a maga több méter vastag falaival. Azt mondják, hogy talán két szekér is elmehetett egymás mellett azokon a falokon, olyan széles volt a várost védő fal. És azt is olvastuk a fejezetben, hogy Isten népét megelőzte a híre. Annak a híre, hogy Isten milyen csodákat tett velük, és hogy már is hány népet legyőztek az Úristennek a segítségével. És ezek a hírek félelmet ébresztettek az emberek szívében, és a jerikóiak is féltek, éppen ezért a kapukat erősen bezárták. Annyira erős fal vette körül az ő városukat, hogy egészen biztosak voltak abban, hogy ezt a várost nem lehet bevenni. És így bezárkozva, így várták a honfoglalókat. Senki sem ment ki, senki sem ment be. És akkor kiderül ebből a történetből, hogy egy valaki volt ott Jerikóban, aki már eldöntötte, hogy ő az Isten népéhez akar tartozni. És ez egy parázna nő volt, ez a bizonyos Ráháb. Ő is hallotta, hogy milyen csodákon vitte át Isten az ő népét, de az ő szívében az, amit Isten tetteiről hallott, az nem félelmet keltett, hanem Isten félelmet ébresztett. És nekem ennek a történetnek a kapcsán az a szó jutott eszembe, hogy döntés. Döntés. Ráháb eldöntötte, hogy Isten népéhez akar tartozni. Azt mondják az ezzel foglalkozó kutatók, hogy egy ember egyetlenben egy napon 30-35 ezer döntést hoz meg. Ez most egy elképesztő nagy szám. Ennek a nagy része valószínűség szerint, hogy rutinból történik. Gondoljatok csak a vezetésre, hogy mikor beültök az autóba, az tulajdonképpen a közlekedés, az döntéseknek a sorozata. És ahhoz, hogy magadra, és ahhoz, hogy másokra vigyázzál, ahhoz fejben ott kell lenned. Arra kell figyelned. És nem kotorászod a telefonodat, az elgurult kefírt a széked alatt, nem keresed a gyereknek a tornazsákját, ami valószínű otthon maradt, hanem ott kell legyél fejben. Egy nap 24 órájában vannak könnyű, és vannak nehéz döntések. És azt hiszem, hogy a nehéz döntések, azok általában kapcsolati szinten jelennek meg. Köztem és a másik ember között. Köztem és az Úristen között. És a döntések mindig magukkal hordozzák, magukban hordozzák a változást, az átformálódást. Mert változás és átformálódás nincsen döntés nélkül. Mert minden változást megelőz egy döntéshelyzet. Gondoljatok csak bele, mikor változtatunk életmódot, mikor változtatunk életstílust? Akkor, amikor egy állapot már tarthatatlan. Akkor, amikor a rossz életvitelünknek tünetei vannak. Itt fáj, ott fáj, rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. És amikor ránk kényszerít minket akár a betegség. És mikor változtatunk kapcsolatunkban, kapcsolatainkban, a viszonyulásokon, az egymásra figyelésen, akkor, amikor valami elcsúszik, amikor baj van, amikor rendbe akarunk hozni dolgokat. A tudatosság, a fejben jelen levés nem csak vezetés közben életmentő. A testi, lelki egészségünk területén meghozott döntéseink is ilyen tudatosak kell legyenek.
Sőt, menjünk tovább egy szintet. Ha például példáloztam a gépkocsiban történő vezetéssel, ha a döntések az autóban életünk biztonságáért vannak, akkor mennyivel inkább kellene figyeljünk azokra a döntésekre, melyek üdvösségünket szolgálják. Tudjátok, testvérek, az emberi pszichének van egy rossz és káros szokása. Mégpedig az, hogy az ismerős rossz az mindig jobb, mint az új, ami ismeretlen. Az ismerős rossz az mindig jobb, mint az új, ami ismeretlen. És Ráháb története azt példázza gyönyörűen, hogy ha a szívedben megszólaló isteni hangot nem zárod méteres falak mögé, hanem hagyod megszólalni, hagyod hatni, hagyod működni a lelkedben, akkor képes vagy legyőzni a félelmet. A változáshoz, a változtatáshoz szükséges döntést a félelem miatt nem tudjuk meghozni. Emberileg nézve, mennyivel racionálisabb lett volna Jerikó több méteres falainak az erejében bízni, nem? Kockáztatni az életet, bújtatni és megszöktetni a kémeket, ez nem racionális döntés. Egyáltalán kételkedni Jerikó dicsőségében, kétségbe vonni a királyságnak az erejét, hát ez nem racionális dolog. Ilyen esztelenséget csak a hit munkál az emberben, nem? Ilyen esztelen, ilyen botrányos, csak az Úristen szeretete lehet. Az a szeretet, amely a betlehemi jászolbölcsőben, a keresztben és az üres sírban vált kézzel foghatóvá. Hát milyen botrányos ez a világ szemében. De térjünk vissza Jerikóra. Nemes Nagy Ágnes fordításában így hangzik Viktor Hugo verse Jerikóról. Szóljatok szüntelen, gondolat harsonái a címe. Szóljatok szüntelen, szüntelen gondolat harsonái. Hogy méne Józsua kürt szóval körbejárni a várost, ég felé fordítván a szemét, s követte haragos prófétáját a nép, első nap a király nevetett vára ormán, másnap is nevetett, s kiüzent néki mondván, hiszettán, hogy a szél elfújja a falat, harmadnap legelől a frigyláda haladt, aztán a kürtösök, s hadsorok dübörögtek, s bentről leköbdösék a frigyládát a kölykek, és játék trombitán sikongtak, mint a kürt. A negyedik napon az asszonynép kiült a rozsdamarta vén pártázatos tetőkre, ott fonván meg a szöszt a héberrel kötődve, s Áron fiaira köveket dobtanak, ötödnap feketén lepték el a falat a sánták és vakok, s hújogva ordibáltak, csúfolván az eget zördítő trombitákat. Hatodnap a falon, mely oly erős magas, hogy gránit csücskein megfészkelhet a sas, s csúcsairól maga a mennykő is levásik, megint csak a király kacagott szakadásig, s szólt, bejól muzsikál ez a héber sereg, s így megnevetteté körül a véneket, a szentély bölcseit és bíráit a sorsnak. A hetedik napon a falak leomlottak. Kedves testvérek, mulandó a dicsőség. És gondolhattok még más irodalmi művekre,
gondolhattok könnyű zenei daloknak a szövegeire, benne Jerikó, vastag falak, a mulandó dicsőség és a hit. És egy utolsó zárójelet szeretnék tenni, még mindenhez visszatérve az oltártól elhangzott evangéliumra. Ha figyeltetek, az evangéliumban Jézus azt mondja a kánaáni asszonynak: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És mit látunk az evangéliumi történetben? Azt, hogy van egy nagy baj, azt, hogy van egy nagy távolság, és hogy van egy nagy hit. Nagy a baj, mert beteg a gyermek. Félelmetes a betegsége, gyógyíthatatlan. És azért is nagy a baj, mert nagy a szeretet, testvérek. Mert fontos a másik, egy anyának fontos a gyermek. És minél inkább így van, annál inkább azonosulunk szerettünknek a bajával, betegségével, nyomorúságával, fájdalmával. És nagy a távolság. Egy Jézus korabeli férfi és asszony, nagy a távolság egy zsidó és egy kánaáni között. Szinte áthidalhatatlan. És azt látjuk, hogy megmagyarázhatatlan módon Jézus sem könnyíti meg ennek az asszonynak a helyzetét. Először nem reagál, aztán elutasít, majd minősít, és csak a negyedik próbálkozás után, amikor meggyőződött, hogy komoly a kérés, hogy komoly a szándék, hogy komoly a vágy, akkor Jézus teljesíti. A hit próbája, amely beteljesül, az nem könnyed séta, hanem erőfeszítést igénylő próbatétel. És ennek van kockázata is, de van gyümölcse. A gyümölcs pedig ez: legyen úgy, amint kívánod. Hát adja a mindenható Isten, hogy hitünk próbáival és próbáiban mindannyian kitartsunk. És főleg azon a végső napon majd azt halljuk a megváltó Urunktól, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Menj be a te Uradnak örömébe. Adja az Úristen, hogy ez így legyen. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.

0: Megváltó Istenünk, áldott légy, hogy hozzád fordulhatunk bármikor, éjjel vagy nappal, boldogan vagy gondterhelten, aggodalmainkat cipelve. Neked mindig van nyitott füled szavunk meghallására. Ezért is kérünk, bátoríts minket arra a hitre, amely mer egyedül reád építeni életet. És kérünk, bocsásd meg, amikor nem merünk gyermeki hittel bízni benned. Amikor nem tudjuk elengedni az irányítást életünk fölött. Amikor nem tudjuk teljesen átadni magunkat neked. Amikor az ismerős rosszat válasszuk, ahelyett, hogy rálépnénk az új útra, amely bár ismeretlen, de hittel elhihetnénk, hogy te vezetsz azon is bennünket. Kérünk, Istenünk, te formáld belsőnket, hogy egyre nagyobb bizalommal és örömmel tudjuk megköszönni mindennapi ajándékaidat. Tudjunk hálát adni szeretteinkért, az otthon melegéért, a mindennapi kenyérért, a testvér szívekért, a közösségért, a barátokért. Kérünk, formálj bennünket hűséges tanítványaiddá, akik a te utadon járva szüntelenül tanulják, hogy hogyan kell jó és tudatos döntéseket hozni a szeretet oldalán. Élőknek és holtaknak, Uram, megemlékezünk előtted a 4 éve elhunyt Kossitori Günther Karl Hans és a 9 éve elhunyt Péter Anna Mária testvérünkről. Szeretteik hálatelt szívvel gondolnak mindarra, ami egy életen keresztül összefűzte őket. És kérünk téged, hogy vigasztald meg az itt maradottakat, a feltámadás és az örök élet reménységével. Kérünk, Urunk, áldj meg mindenkit, aki gyermeki bizalommal belesimul a te akaratodba. Életet adó kegyelmeddel erősíts gyülekezetünket, egyházi előjáróinkat, egész egyházadat. Erősítsd meg népünket, vezetőinket, az egész emberiséget, hogy meglássuk és megtapasztaljuk a te gondviselő szeretetedet, és ez az egész világ tudjon magasztalni téged. Világ ura és megváltója, szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás. Örökkön, örökké. Amen.
1: Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonosztól. Ezért feleljünk őszinte szívvel a jónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak, felelje mindenki magáért, vallom. Vallom.
1: Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felelje mindenki, bánom.
0: Bánom. Bánom. Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
1: Megbocsátottam. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, Isten akarata szerint élni? Felelje mindenki magáért, igyekszem.
0: Igyekszem. Igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felelje mindenki magáért, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos, bár méltatlan szolgája, az Úr Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében, azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei atyánk, küld le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus értünk megtöretett, valóságos teste? Azért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott ital, vajon nem Krisztus értünk kiontott, valóságos vére-e? Azért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békével és teremjétek a megtérés gyümölcseit, az Úr legyen veletek. Amen.

0: Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.
1: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te reád, és adjon neked békességet.

Az elmúlt egy órában a 2025. október 12-i istentiszteletet sugároztunk az evangélikus luteránus egyházközségből. Igét hirdetett Boldizsár Beáta lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat késői éjszakai homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük. Az óra utolsó részében pedig ifjúsági zenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben a nap áhítata csendül fel, Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Isten missziós területe. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Máté evangéliuma, 28. fejezet, 19. verse.

Ma Terin Flake, Illinoisban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Amikor egy misszionárius a tengeren túlról eljött beszélni a gyülekezetünkbe, eszembe jutottak a több mint 10 évvel ezelőtti rövidtávú libériai missziós útjaim. A szívem mélyén arra vágyom, hogy úgy szolgálhassak a tengeren túlon, mint ez a misszionárius. De a férjem lelkész az Egyesült Államokban, és emlékeztet

arra, hogy a mi missziós területünk itt van. A mai olvasmányban Jakab arra tanít, hogy Isten szolgálatához nem kell valami nagy életesemény, hosszú távú tengeren túli misszionárius elkötelezettsége, vagy akár rövid távú missziós út. Egyszerűen arra vagyunk hivatva, hogy szolgáljunk. Tehát igyekszem megmutatni Isten szeretetét a mindennapi pillanataimban. Úgy döntök, hogy a gyermekeimmel vagyok, ahelyett, hogy az elektronikus eszközeimet használnám. Találkozom egy idős szomszédommal, még akkor is, ha a mosogató tele van edényekkel. Megosztom szeretetemet és zenei tehetségemet a gyülekezettel. Akár a tengeren túlon, akár itthon, megosztom Isten szeretetét a másokkal való kapcsolataimon keresztül. Bár egyszer talán visszatérhetek Libériába, az elégedettséget ott keresem, ahová most Isten helyezett.

bárhol is vagyok, Isten használhat engem. Vallja ezt Tarin Flake, Illinoisban, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a misszionáriusokért.

Október 11-e az év 284. szökő években a 285. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 81 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

1619-ben ezen a napon a 30 éves háborúban Bethlen Gábor 10 000 lovast indított a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére. 1648. október 11-én II. Rákóczi György elfoglalta trónját, mint erdélyi fejedelme. 10 évvel később, 1658-ban ezen a napon a török nagyvezér utasítására az erdélyi rendek Barcsai Ákost választották II. Rákóczi György fejedelem helyére. 1663-ban Zrínyi Péter gróf Károlyváros közelében megverte az új Zrínyivár elfoglalására küldött török csapatokat.

1811-ben ezen a napon vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát. Útja New Yorkból Hobokenbe és visszavezetett. 1867. október 11-én megalakult a Temesvári Általános Munkásegylet. 1878-ban első Ferenc József király ismét Tisza Kálmánt nevezte ki magyar miniszterelnökké. 1881-ben David Henderson Houston feltalálta a tekercsfilmes fényképezőgépet.

5 évvel később 1886-ban Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Egyesült Államok kongresszusa nem vásárolta meg az ötletet. 1887-ben A. Miles feltalálta a liftet. 1907-ben ezen a napon megnyílt Budapesten az Andrássy úton a modern színpad.

1944-ben ezen a napon a második ukrán front egységei bevonultak Szegedre, a harmadik ukrán front pedig Kolozsvárra. Szintén 1944. október 11-én Horthy kormányzó megbízottai Moszkvában aláírták az előzetes fegyverszüneti megállapodást. Ebben Magyarország kötelezte magát, hogy kiürít minden 1937. december 31-e után megszerzett területet, és azonnal hadat üzen a Német Birodalomnak.

1945. október 11-e a kínai polgárháború kezdete. 1958-ban ezen a napon megalapították a Balázs Béla díjat. 1962. október 11-én 23. János pápa megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát. 1971-ben Panama az Amerikai Egyesült Államoktól hivatalosan kérte a csatorna övezet visszaadását. Egy évvel később, 1972-ben ezen a napon nagy börtönlázadás volt Washingtonban.

2007-ben ezen a napon Bagdadtól északra a Szarszártónál 15 nő és gyermek, valamint 19 lázadó fegyveres életét vesztette az Al-Qaida ellen intézett amerikai légitámadásban. ...2013-ban ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott története legsúlyosabb vereségét szenvedte el a holland labdarúgó válogatott ellen.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 11-én.

1948-ban ezen a napon megszületett Kepes András újságíró. 1962-ben született Szőke András filmrendező. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 11-én. 1347-ben elhunyt IV. Lajos német-római császár. 1424-ben távozott az élők sorából Zsiska János, cseh huszita hadvezér. 1531. október 11-én elhunyt Ulrich Zwingli, aki elesett a Kappel melletti csatában, amely a katolikus és reformokat befogadott kantonok között zajlott. 1648-ban ezen a napon hunyt el első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1896-ban hunyt el Anton Bruckner, osztrák zeneszerző. 1957-ben ezen a napon távozott az élők sorából Rádi József, olimpiai bajnok, magyar vívó. 2007-ben elhunyt Vargyas Lajos, Széchenyi díjas magyar néprajz és népzenekutató. Október 11-e a Coming Out világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Most névnaposainkat köszöntjük, szintén Boldizsárszeik Annával.
1: Október 11-én Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. A Tódor a Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A Sándor a görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D. kicsinyítőképzős származéka. A Bruno ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. A Csák török-magyar eredetű név, származhat azonban szláv személynévből is. Jelentése ütő. A Germán német-latin eredetű név, a latin germánus névből származik. Jelentése tárda, kelevéz, édes testvér, törzsökös. Köszöntünk tehát október 11-én minden Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Névnaposainkat köszöntöttük az SDG és barátaitól, a Jöjj hát ünnepeljünk című zenéjükkel, Isten éltesse őket. A következőkben a Fike Band énekel nekünk.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a 2025. október 12-i vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Szerkesztő Janicskó Mihály Noémi.
3: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Október első napjaiban zajlott az idei, immár 25. filmtetfest, az erdélyi filmünnep, amely 120 filmvetítésre várta az érdeklődőket 17 településen. Több díjat is átadtak a fesztivál alatt. A Filmgalop fődíját a Tőlem tudjátok meg, 6 roma portré a Székely-Keresztúri régióból című film nyerte el, a Fám Erika díjat Kacsó Edit újságíró kapta, a Sárga Csikó életműdíjat pedig Diményáron vehette át. Az első erdélyi magyar játékfilmről, a Sárga Csikóról elnevezett életműdíjat a Filmtett Egyesület évente adományozza egy-egy olyan személyiségnek, aki munkásságával alkotó,

tanárként, szakmai példaképként, oktatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett. Tevékenységével gazdagítja az erdélyi magyar filmes kultúrát, illetve jelentős mértékben segíti, vagy segítette kezdő és tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. A Filmtetve zárógáláján átadott díj tisztelgés egy-egy kiváló erdélyi filmes szakember vagy művész tehetsége és elhivatottsága előtt. Dimény Áront nem csupán a színházba járó közönségnek, hanem jó pár éve a mozik közönségének sem kell bemutatni. 1999-ben a kínai védelemben debütált filmszínészként, az áttörést 2005-ben a sorstalanság legfontosabb mellékszerepe. A főszereplő életét megmentő citrombandi megformálása jelentette a karrierje számára. Szívesen dolgoznak vele budapesti rendezők, de a bukarestiek is megtalálják, és akár főszerepet is osztanak rá. Az utóbbi években küszködött a Forradalmi napok zűrzavarával Tudor Giurgiu Libertate című filmjében, volt tanár az Elfogy a levegőben, és szebeni főbíró a Tündérkert című tévésorozatban. A színpadi és nagyjátékfilmes kihívásokon túl szívesen játszik diákfilmekben is. Sok kolozsvári egyetemista köszönheti neki vizsgamunkája egy-egy szereplőjét, de szerepel Diák Oszkárra jelölt diplomafilmben is. Írják a díjazott Dimény Áronról a Filmtetfest oldalán. A Filmtetve szombatesti díjátadó gáláján pedig Szőcs Petra így méltatta Dimény Áront. Van egy emlékem, ami sokszor eszembe jut. Nagyjából 10 évvel ezelőtt egy kisjátékfilmet forgattam itt Kolozsváron, és a stábtagok közül többen kételkedni kezdtek abban, hogy megfelelő vagyok a rendezői feladatra. A gyártásvezető kerülte a tekintetemet, a producer szerint nem ezt a filmtervet kellett volna leforgatnom, hanem valami mást. És amikor a forgatási szünetben véletlenül meghallottam a bemikroportozott színészeket, ők is szittak. Kivéve egy valakit. Dimény Áron azt mondta a kollégáinak, hogy minden a helyére fog kerülni, és ez nagyon jól esett. Igazából semmi oka nem volt arra, hogy bízom bennem, de bízott. Dimény Áron a különböző szerepeiben és alakításaiban megtestesíti azt, ahogy oda kellene fordulnunk egymáshoz. Őszinte érdeklődéssel, emberséggel és figyelemmel. És hogy a keserűségben is megvan az odafordulás lehetősége, mondta még Szőcs Petra költő, filmrendező. A következő percekben a Dimény Áronnal készült beszélgetést hallhatják.

0: Mivel ez az apropója az interjúnak, hogy idén a 25 éves Filmtet Festen Sárga Csikó díjjal tüntették ki, és már bizonyára sokszor megkérdezték, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a díjat, úgyhogy nagyon gondolkoztam azon, hogy mi mást, vagy miként másként kérdezhetném ezt, és azon gondolkodtam, hogy mit érzett akkor, vagy milyen helyzetben találta maga a hír, hogy megkapta a Sárga Csikó díjat, mert ezt nyilván nem a gálán tudta meg.
1: Valahol úton voltam, ha jól emlékszem, amikor Jakab Benke Nándor fölhívott, sőt, talán néma telefonnal, tehát vagy dolgoztam, vagy elfelejtettem visszahangosítani, és aztán felhívtam, és elsőre nem tudtam értelmezni a mondatot. Tehát, hogy az információ értékét azt értettem, de hogy kerülök én ebbe a történetbe, azt nem teljesen. És aztán, amikor, ugye ez hetekkel a hivatalos bejelentés előtt volt, meg is kért Nándi, hogy nagy titokban tartsam, egyeztettük az időpontot, hogy biztosan ott tudjak lenni a gálán, és tulajdonképpen az érzelmi sok, nyilván ezt nem tragikusan mondom, az akkor ért, amikor a Filmtet Fest sajtótájékoztatóján meg is indokolták, hogy miért rám esett a választás, ami nyilván az én pozíciómból nézve valamelyes túlzás, vagy túl szép, de ugyanakkor nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem érintett meg.
0: És ehhez képest milyen volt a színpadon állni, átvenni a díjat, úgy fizikailag is kézben fogni, és nyilván akkor már a hosszabb laudációt is meghallgatni?
1: A laudáció is nagy meglepetés volt, azt nem tudtam, hogy Petra fogja a laudációt felolvasni és megírni. Nagyon hálás vagyok neki, mert egy nagyon emberi laudáció volt. Tehát nem feltétlenül a szigorúan vett szakmai részre koncentrált, hanem talán azokra a dolgokra, ami miatt gyanítom, hogy szívesen dolgoznak velem emberek. És ez nagyon-nagyon jól esett, meg hát nyilván mindig megerősíti az embert, mert arra visszajelzés, hogy mondjuk, nem tudom, egy jelenetet milyen szakmai minőségben oldottam meg, vagy játszottam el, arra viszonylag van visszajelzés. Arra, hogy hogyan tudok egy csapattal együtt dolgozni, és azt a csapatot pozitívan megerősíteni, vagy a közös munkát megtámogatni, arra sokkal kevesebb, és főleg ilyen horderejű visszajelzés érkezik. Tehát, hogy az is nagyon jól esett. Kimentem a színpadra, voltak jegyzeteim, amiket nem használtam, viszonylag keveset dadogtam, és azt mondták az egyébként kritikus gyermekeim, hogy teljesen koherens volt. Szerintem nem volt teljesen koherens, de ennyi elfogultságot engedjünk meg nekik. Kevésbé izgultam, mint hittem. Ebben nincs is különösebb gyakorlatom, és valószínűleg, hogyha sokkal nagyobb gyakorlatom lenne ebben, akkor is nehezen kezelném ezeket a helyzeteket. Arra van egyfajta szocializációm, hogy kimegyek egy színpadra, de ott mindig van valamilyen maszk. Ha nem több, akkor annak a konvenciója, hogy én ott valakit eljátszom. Az, hogy kimegyek önmagamként a színpadra, az sokkal ijesztőbb. Az egy nagyon szokatlan helyzet, de lényegében jó volt. Lényegében jó volt. Tehát meg kellett engednem magamnak azt hiszem azt, hogy felvállaljam, hogy nekem ez jól esik, és örülök neki.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy talán a színész mesterség, ha nevezhetjük így, sokkal kevésbé magamutogatás, mint ahogy esetleg sokan gondolják, vagy ahogy a nézőtérről időnként esetleg felsejlik.
1: Szerintem ez habitus kérdése. Nekem is voltak valószínűleg olyan időszakaim, amikor azt gondoltam, vagy nem gondoltam, csak az volt a reflexem, hogy a színpadon kívül is valamiféle zajosabb magatartással éljem meg magam. Most az is vált természetes, és azt gondolom, hogy talán így is helyes, hogyha szétválasztom. Nekem a színpadon kell zajosnak, intenzívnek, erős jelenlétűnek lenni. Amikor nem vagyok ott, akkor azt hiszem, hogy jogom van ahhoz, hogy olyan legyek, mint mondjuk akkor lennék, ha nem tudom, tanár lennék, vagy gépkocsi vezető, vagy űrhajós. Hát mondjuk űrhajós, az nehezen jön neki. A másik kettő még esetleg szóba jöhet. De hogy én nem szeretem magam a munkán kívül valamiféle speciális státuszban hinni vagy tartani.
0: És milyen Dimi nyáron akkor, amikor nincs a színpadon, amikor a hétköznapokban jár kell, akár a gyerekeket viszi az iskolába?
1: Szó szerint intenzíven hétköznapi. Tehát, hogy ugyanolyan napi problémáim vannak, mint bárkinek közülünk. Családmenedzsment, családlogisztika, mindenféle ilyen családdal és idegen szóval kiegészített fényes dolgokat ki lehet találni. Semmi extra lényegében. Időnként lehet, hogy többet kell egyeztetnem, mint hogyha egy napi 8 órás, heti 5 napos munkám lenne. Talán még az is sajátossága az én szakmámnak, hogy sokszor kiszámíthatatlanabb, tehát rendkívül nehéz előre tervezni. De azt szoktam mondani, mikor egyébként érthetően és jogosan egymás közt kollégák ezen panaszkodunk, és bele-bele keseredünk, mert valóban kétségkívül nehéz. Főleg gyerekekkel, főleg amik kicsik a gyerekek. Nyilván az embernek előadása van, próbája van, forgat valahol, lemarad iskolai ünnepségekről, olykor születésnapokról, és ezek nem könnyű dolgok. Mindig azzal szoktam magamat vagy magunkat vigasztalni, hogy oké, és hogyha pilóta lenne valamelyikünk, vagy mondjuk sürgősségi orvos, vagy sebész, baleseti sebész, akkor ugyanott lennénk. És azért azt gondolom, hogy kisebb a felelősségünk, meg kisebb a terhelés rajtunk. De mondom, amikor a normál élet van, akkor azt hiszem, hogy semmiben nem különbözöm egy átlagos embertől. Vagy hogy nem különbözöm egy átlagos embertől, hanem átlagos ember vagyok.
0: Azon gondolkoztam készülve az interjúra, hogy az, hogy színész a foglalkozása, és nagyon sok témát, azt hiszem szó szerint végig enged magán, és nagyon sok szerepbe belebújik. Ez milyen másfajta látásmódot ad, vagy valamiféle ilyen színész látásmód megmarad-e a mindennapokban, ahogy jár kell az utcán, és ha esetleg egy picit több ideje van megállni, vagy lelassulni?
1: Azt hiszem, hogy az én esetemben a legfontosabb szó, és ez nem mindig jó, az az empátia. Tehát, hogy van egy olyan túlzás, hogy reflexem, de mondjuk úgy, hogy hajlamom, és ez nem biztos egyébként, hogy azzal függ össze, hogy színész vagyok. Ez lehet, hogy egyszerűen az én emberi alkatom, és biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen. De hogy van ez a reflexem, hogy tulajdonképpen minden helyzetben, nagyon sokszor olyan emberek helyzeteibe, akik egyébként radikálisan ellenszenvesek, megpróbálom belehelyezni magam. Tehát, hogy megpróbálom annak az embernek a tekintetével nézni, vagy azt feltérképezni, hogy vajon ő ezt hogyan éli meg. Ami persze csalás bizonyos szempontból, mert mondjuk egy sorozatgyilkos saját történetét én nem tudom elképzelni. Elképzelhetek mindenféle dolgokat, amiről azt gondolom, hogy olyan lehet, de biztos, hogy fogalmam sincs erről, de valóban egy olyan reflexem van, hogy az nem lenne igaz. Azért akadozom, mert próbálom magamnak is megfogalmazni. Ez nem lenne igaz, hogy mindent úgy nézek, hogy ha nekem egy ilyen helyzetet el kell játszanom, akkor azt hogyan építem föl. De az igaz, hogy igyekszem a nézésirányokat váltogatni. Tehát nem csak azt látni, mikor ránézek egy emberre, vagy ránézek egy helyzetre az utcán, hogy én most mit gondolok erről kívülről, hanem azt is, hogy ha én benne lennék, vagy én lennék az az ember, nem feltétlenül azt, hogy mit módosítanék, hanem azt, hogy mi történne velem. Tehát, hogy azzal a másik emberrel mi történik.
0: Hogyan működik az, amikor mondjuk egy negatív szereplőt kell felépítenie?
1: Ezt évekig hajtottam így magamban, meg többször beszéltem is róla, hogy nagyon szeretnék negatív szereplőt játszani, de lényegében nincs különbség. Azt hiszem. Tehát mindenképpen ez van, az is lehet, hogy valami híres ember mondta, és fontos ember, de az is lehet, hogy csak ez így van egyszerűen, hogy nekem mindig az adott szereplő, az adott karakter igazságát kell megtaláljam. A negatív szereplőkre éppen mert negatívok, éppen mert valami olyat csinálnak, ami a morális határokat túllépi, az ő igazságuk számukra iszonyatosan intenzív. Aki gazemberséget követel, az valamilyen módon, de nagyon hisz abban a gazemberségben. Ha másként nem, most hirtelen az jutott eszembe, hogy Oké, a kommunizmusban hittek azok, akik meghurcoltak embereket? Nem, de a saját hatalmukban. Abban, hogy ők ezt megtehetik, hogy mint egy joguk, felhatalmazásuk van arra, hogy megtegyék, abban biztos, hogy intenzíven hittek. Egyébként ez sem ennyire egyszerű, mert beszéltem volt egy olyan volt belügyis dolgozóval, szekussal konkrétan, aki például azt mesélte el, hogy őt 90 után valaki megállította az utcán, elnézést kért, mondta, hogy semmit számon kérni nem akar, csak megköszönni akarja, hogy amikor bevitték a szekura, és vallatták, ez az ember, aki nekem a történetet meséli, megtagadta azt, hogy őt megüsse. És hogy ennek a szekun vallatott embernek az, hogy volt egyetlen ilyen gesztus, hogy valaki azt mondta, hogy ő nem akarja megütni, ráadásul a felettesével szembeszállva, az hihetetlen erőt és reményt adott, hogy az egész folyamatot túlélje. Tehát én, amikor ez a beszélgetés a volt szekus tisztel lezajlott, én egy bűbáj, aranyos, kedves öregembert láttam, de abban is majdnem biztos vagyok, hogy nem minden története ennyire pozitív. Nyilván ő ezt a történetet kommunikálja, hiszen keresi a saját felmentését arra, amit elkövetett. Sok bonyodalom van ezekben a dolgokban, de mindenképpen abban a pillanatban, amikor valaki gonosz, akkor ő nagyon hisz abban, hogy neki szabad gonosznak lennie.
0: Nyilatkozott arról, hogy már kamaszkora óta érdekli a holokauszt téma. Ez hogyan szivárgott be az életébe, és honnan jön ez az érdeklődés, vagy mi az, ami megfogta ebben a témában?
1: Viszonylag sokat olvastam, bár messze nem eleget, de a kiindulási pont, azt hiszem, az az, hogy édesapám a 80-as évek elején bányamérnökként kiutazott Krakóba és Katowicéba, és akkor meglátogatta a lágert, az Auschwitz-i lágert, ahonnan diafilmeket hozott haza. És arra jól emlékszem, azt próbálom felidézni, hogy melyik lakásban először, mert az úgy nagyjából belőni az életkort is, de mindenképpen biztos, hogy valahol 5. és 8. között, tehát abban a szakaszban, én azt nagyon sokat néztem, azokat a felvételeket egyedül is. És valahogyan ez a kép az első kiindulási pont számomra. És aztán teljesen vegyesen és adhok módon főleg irodalmat olvastam, ami kapcsolódik, miközben kvázi jelentős könyveket nem olvastam el, illetve hát az európai zsidó hagyományhoz kapcsolódó történeteket. De nem volt ez egy... Tehát arra nem volt elég, hogy most címeket tudjak visszamondani, vagy bármiféle szakértői véleményekkel szolgáljak. Két dologra volt elég. Egyrészt, hogy tudjam, hogy miről van szó, amikor a közép- és kelet-európai zsidóság témája szóba jön, nagyjából tudjam, hogy miről van szó. A másik pedig az, hogy legyen bennem egy nagyon erős empátia. És aztán elején egészen véletlen dolgok is rákapcsolódtak. Néhány évvel ezelőtt segítettem egy adatbázist digitalizálni. Nem tudom hány régi gépelt oldal volt, amin azoknak a zsidóknak a nevei szerepeltek, akik visszatértek a lágerből. És ugye manapság újra felerősödő antiszemitizmusnak, meg annak idején az antiszemitizmusnak az az egyik alapelgondolása, hogy azért gyűlöli a zsidóságot, vagy a zsidókat, mert ők gazdagok. Na most, amikor az ember megnézi ezt a listát, és kíváncsi voltam például a helységnevekre, emiatt rákerestem, amit nem tudtam pontosan azonosítani, mert megkopott a gépelés, stb. Ott nagyon sokat kerestem a helységneveket. És az ember azt látja, hogy szerencsés módon visszatér egy család, valahol a Máramaros vidékéről vitték el őket, visszatérnek, és akkor ott vannak az évente, másfél évente, olykor még gyakrabban születő gyerekek, hál' Istennek elég sokan, akik mind visszatérnek. Na most, hogyha végignézi, akkor az derül ki, hogy ez a család x időt volt egy helyen, valószínűleg ott utána bezárták a bányát, az apa átment egy másik bányába, a gyerekek mindig ott születtek, ahol éppen aktív bányászat volt, amiből az következik, hogy ezek az emberek, tehát ez a sztereotípia, ez a borzalom, amit egyfolytában hallunk, hogy ez totálisan nonsens. Mert hogy ezek az emberek a kenyérkeresetükért vándoroltak végig egy iszonyatos hosszú utat. Hogyha az ember megnézi a Szilágyi Júlia memoárkönyvét, amivel most a szerző halála után sajnos, de egymás közelébe kerültünk, akkor azt látja, hogy nem ilyen fényesek a történetek, hogy mindenki gazdag és jómódú, és nem tudom én milyen. És most már nem emlékszem, hogy honnan indultunk el. De hogy visszatérve arra, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a történethez, még egy kicsit erre rápolitizálnék, mondjuk így, bár nem hiszem, hogy az. Engem rendkívül zavar, amikor, vagy nem is, hogy zavar, nem értem, amikor kisebbségi helyzetben élő emberek, mint amilyenek mi Erdélyben, magyarok legalábbis mindannyian vagyunk, egyszer csak neki fognak egy másik kisebbségben levő csoportot utálni, kritizálni, megvetni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy a többségben levőt kell, mert nyilván nem azt akarom mondani. Csak nem értem, hogy én kisebbségben élő, aki tudom ennek a tapasztalatait. Engem viszonylag kevés atrocitásért, de apró szúrások mindannyiunkban vannak. Hogyan nem látom azt, hogy én ugyanazt csinálom másokkal, amit az engem atrocitálókon számon kérek. Ezt nagyon nehezen tudom értelmezni, és emiatt rengeteg mindent nem értek, ami most a gondolkodásunkban napi szinten jelen akar lenni.
0: Így, ahogy erről mesél, azon gondolkoztam, hogy nyilván így utólag visszafele értelmezni a dolgokat sokkal könnyebb, de hogy kicsit olyan, mintha egy gimnazista kora óta készült volna a Sorstalanság című filmre.
1: Ez így ebben a formában nem igaz. Ha jól emlékszem, akkor Viski Andrásnak hála a Kertész életművel találkoztam már a film előtt, tehát hogy nagyjából tudtam, hogy miről van szó, de nem készültem, annyira nem készültem, hogy mikor elmentem, vagy mikor elküldtem az anyagomat, akkor semmi nem volt bennem, az volt bennem, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ebben jó lenne benne lenni, plusz az a szakmai része, hogy nagyon-nagyon szerettem volna filmeket forgatni. Azt mondjuk tudtam, mert azt mondták zsidó származású ismerőseim többször, hogy jó zsidós fizimiskám van. Tehát, hogy az arcot el lehet adni. De ennyi volt csak.
0: Mi az, ami vonzotta a filmben? Nem tudom, hogy mennyire voltak, hát nyilván 2005-ig azért már számos filmes tapasztalata is lehetett a filmnézésre, gondolok, mert hogy azért úgy a 80-as években, de talán még a 90-es évek elején is azért gondolom külföldi filmekhez főleg nehezebben lehetett hozzájutni, kevesebb filmet lehetett látni, mint mondjuk most, meg a mai fiatalok amennyit látnak. Mi volt az, ami vonzó volt a filmezésben?
1: Én azt hiszem, hogy nem onnan indult ez a vonzalom, hogy miket láttam, mert teljesen szedetvedetten fogyasztottam filmeket. Egyébként a mai fiatalok is szedetvedetten fogyasztanak filmeket, de ez egy teljesen más téma. Nekünk volt az egyetemen két mesterkurzusunk, az egyik a kiváló operatőrrel, Flori Mihailescuval, aki a Pintilie filmek jelentős részét fényképezte, és egy hihetetlen pozitív figura volt, illetve most is az hál' Istennek, és a másik Mircea Diaconu színésszel, aki rengeteg filmben játszott, ő sajnos már nincs közöttünk, hihetetlen tapasztalata volt, és én azt hiszem, hogy akkor szerettem bele ebbe a történetbe bizonyos értelemben. Persze másod-harmadéves voltam, és úgy jöttem színére, hogy nem voltak ilyen nagy előzetes történeteim. Leérettségiztem, jogosítványt szereztem, bejutottam a színére. Volt olyan kollégám, aki nem tudom hány éves színpadi tapasztalattal érkezett, azért egy árnyalattal jobban álltak, mint én. De hogy azt nagyon szerettem, hogy ez egy ilyen rövid távfutós történet. Bár közben, ahogy öregszem, most például holnap este bemutatónk van, és kifejezetten szeretem ezt a hosszabb folyamatot, aminek most a vége felé közelítünk. De akkor még az nagyon vonzott, hogy nem az van, hogy két hónapig gyúrunk, teszünk, veszünk, alakítgatunk valamit, hanem ott, aznap meg kell találni az elérhető tökéletes verziót. Meg emlékszem, hogy mikor Florinnal dolgoztunk, akkor nagyon élveztem, hogy mennyi technikai dologra kell odafigyelni. Hogy meg tudom azt csinálni, hogy nem nézek oda, és mégis pontosan állok meg. Az nekem nagyon-nagyon bejött, és az is megerősítő volt, hogy főleg Florintól, de úgy emlékszem, hogy mindkettejüktől nagyon korán, nagyon erős pozitív visszajelzést kaptam, és megerősítést arra, hogy ez az alkat, ami az enyém, ez jól tud működni a kamera előtt. És azt hiszem, hogy ez a kezdeti szikrát ez indítja be.
0: Az könnyebbség vagy nehézség, hogy ugyanazt a jelenetet akár többször is fel kell venni, és igazából valahogy így bennem az fogalmazódott meg, hogy a filmben egyszer kell nagyon jól csinálni, míg a színházban minden egyes alkalommal jól kell csinálni, de hogy esténként csak egy alkalom van rá, mert hogy nem jöhet be a színész kétszer, hogy újra játsszák a jelenetet.
1: Bármelyha kéne. Nem ennyire egyszerű. Mert azt mondja, hogy a filmben egyszer kell jól megcsinálni. Volt olyan forgatás, amikor valóban egyszer vettünk fel snitteket, amitől engem a hideg kiráz mindig, mert hogyha csak egy verzió van, és azzal bármi történik, akkor megette a fene.
0: Úgy értem, hogy egy jó kell legyen.
1: Igen, és ezt akkor folytatom, hogy azért nem teljesen igaz, mert mondjuk ideális esetben azért 5-6-7 felvétel kell ahhoz, hogy megérkezzünk ahhoz, ami a jó, és abból legyen legalább kétszer felvéve egy-egy változatunk, mert akkor biztonságos. Ez régen különösen fontos volt, amíg ugye filmszalagra forogtak a filmek. Most a digitális világban jó is az, hogy tulajdonképpen korlátlan mennyiséget föl lehet venni, mert lényegében egy filmnél, egy rendes költségvetésű filmnél az, hogy még vesznek 16 terabájtnyi tárhelyet, az nem számít. De vegyük úgy, hogy van egy jelenetünk, illetve egy beállításunk, mert ugye egy jelenet az több beállításból áll össze, és a normális filmkészítésben ott nem az van, mint mondjuk a hollywoodi típusúban, vagy főleg egy sorozatnál, hogy ugyanazt a jelenetet 3 vagy akár 5-10 kamera veszi egyszerre, és utána a vágóasztalon bármilyen szögből minden látható, hanem egy kamera van. Olykor 2, de annak mindig indoklása van, vagy 3, hogyha speciális a kamera mozgás, vagy vannak ilyen helyzetek, de alaphelyzetben egy kamera van. Az az egy kamera,

0: vagy a hatodik kerül be a filmbe. Mégpedig azért, mert amikor én a legtökéletesebb voltam, a kamera billent egyet. Vagy a fény, nem tudom, a nap mozdult, elment egy felhő, rengeteg ilyen apróság van. Tehát nekem arra kell törekednem, mivel kiszámíthatatlan, hogy melyik lesz a tökéletes, hogy én mindegyiket tökéletesre csináljam. És akkor itt visszakanyarodok a színházhoz. Egy beállítás, vegyük úgy, hogy mondjuk 3 perc van, úgyhogy sokkal-sokkal rövidebb. Ritkább az, hogy nagyon hosszú beállítások legyenek, bár az is lehetséges. Én szeretem ezeket a rövideket, mert abban kevesebbet lehet hibázni. Egy hosszú beállításnál az ember, ha félúton valamit elront, akkor tudja, hogy oké, akkor most egy nagy mennyiségű anyagot kell újra csinálni. Azt a beállítást tulajdonképpen egy folyamatosan, intenzíven tartott szakaszban többször megcsinálom, ugye? Elvileg, ha tudom uralni azt, hogy ne menjek túl intenzívbe, vagy túl kevéssé intenzívbe a jelenet optimális intenzitásához viszonyítva, akkor ez csak jobb és jobb és jobb lehet, ugyanolyan, mint nem tudom megtanulni kötni. Hülye a hasonlat, de olyan, hogy az első szemek biztos kajlák, de mikor az embernek belejön a keze, akkor már meg tud kötni egy egyenes sort. Amikor harmadjára, negyedjére veszem fel, ha figyelek, ha közben folyamatosan dolgozom rajta, akkor egyre több apró titkát fedezem fel annak a pici szakasznak, tehát egyre jobb lesz. Viszont ha ez nem sikerül, akkor én azt már nem tudom, amikor beülök a moziba, vagy bárhol megnézem, én azt már nem tudom módosítani. Ha szerencsém van, akkor jó a vágó. Mert a vágó ezeket megérzi, szöget vált, nyilván a vágó és a rendező, de hogy a vágó nagyon-nagyon sokat segít ebben, hogy ha a rendező azt mondja, hogy a fene egye meg, itt nem volt igazi, de a másik snitben igazi volt, akkor kombináljuk őket össze, abból lehet egy olyan dolog, ami megmenti az én hibámat. A színházban, ahogy mondja, ha kijöttem jelenetből, és tudom, hogy nem jött össze, már pedig nem mindig jön össze, akkor azt már aznap este nem tudom visszacsinálni, ugyanakkor ott van a reménysége annak, hogy a következő este jobb lesz. Nagyon fontos rendező, akivel egyszer dolgoztam együtt, neki volt egy nagyon jó mondata, amikor azt mondta, és ezzel egyet is kell értenem, hogy a cél mindig az, hogy a következő jobb legyen. Hogy egy fokkal jobb legyek, mint előző este voltam, mint előző alkalommal voltam. És persze ez a jobb legyek, ez egy nagyon relatív, mert mit értelmezek jónak? Vannak olyan helyzetek, amikor akkor vagyok jobb, ha még észrevétlenebb vagyok. Mert nem az a feladatom, hogy előre táncoljak, hanem az a feladatom, hogy a történetet vagy a kollégáimat hátulról támogassam, tartsam, de abban is jobb tudok lenni a következőkor. Tehát azt tudom mondani magamnak, hogy most nem figyeltél eléggé, nem voltál ott nekik, amikor kellettél. Vagy most nem figyeltél eléggé, nem voltál elég elől, nem jutottál el a nézőhöz. A kettő elvileg különbözik, de a lényeg mindenképpen az, hogy sosem mondhatom azt, vagy de mondhatom azt magamnak, hogy kész vagyok, de az valószínűleg abszolút csődöt fog jelenteni.
1: Nem lehet belefáradni egy kicsit, ezt így magamnak most úgy fogalmaztam meg, hogy ebbe a végtelenített maximalizmusba?
0: De bele lehet fáradni. Bizonyos értelemben az, bár én magamat nem tartom maximalistának. Csíki András mondta, hogy hazudik az, aki nem számol a pillanatnyi diszponáltságával a színésznek. Azzal, hogy aznap mi történt vele, mennyire fáradt, mennyire tud koncentrálni, mennyire képes összeszedni magát. Főleg színházban én azt gondolom, hogy az a jó előadás, és itt a rendezésre gondolok főleg, amelyik úgy áll össze, úgy van felépítve, hogyha nekem iszonyatosan gyenge napom van, a nézői élmény akkor se sérüljön. Ahhoz én a jó napjaimon tudok hozzáadni. Én magamat nem tartom maximalistának, tehát bármikor kész vagyok a hibáimat is belátni, a gyengeségeimet is. Azt hiszem, hogy a maximalizmus csak annyiban fontos, hogy ami rendelkezésemre áll, azzal ne spóroljak. Tehát, hogy ne mondjam azt, hogy nem tudom, ma este kevesen vannak. Ezt annak idején Bíró József tanította nekünk az egyetemen, és ezt szívesen és gyakran idézem, hogyha egy ember ül a nézőtéren, nekem akkor is meg kell csinálnom, ugyanúgy, mint hogyha 4000-en ülnének.

0: mert így korrekt. És akkor is meg kell csinálnom, mivel van ilyen, hogy egy olyan előadást játszom, amivel nem értek egyet, nem szeretem, elégedetlen vagyok a rendezővel, magammal, a kollégákkal, a csillagok állásával és az öltöző falára kitett képpel is, minden bajom van, nekem nincs jogom ebből a habitusból játszani. Mert etikátlan. Mert mindig ülhet a nézőtéren valaki, akit az szólít meg, ami az én értelmi, esztétikai, bármilyen értékelésem szerint nem annyira fontos, de neki az iszonyatosan fontossá válhat. És ez konkrétan történt meg velem, hogy egy olyan előadás volt, teljesen hiteles, érvényes és vitathatatlan élmény valakinek, amiről én azt gondoltam, hogy kutyaütők voltunk, és nem sikerült. És akkor tanultam meg, hogy az, hogy az öltözőben vagy az előadás után mit gondolok róla, ahhoz jogom van természetesen. Abban a, nem tudom, másfél bisz, 4,5 órában, amíg az előadás tart, egyetlen egy feladatom van, hogy legjobb tudásom szerint azt, amit abban játszom, eljátszak. Ennyi. Semmi máshoz nincs jogom. Nincs jogom véleményezni, nincs jogom kisebb intenzitással dolgozni, azért, mert én valamit gondolok. Nincs jogom különbséget tenni ilyen értelemben előadások között. Persze ez az ideális állapot. Tehát a glóriát otthon hagytam most is. Mindig mondom, hogy a gyengeségeink ott vannak. De erre kell törekedni. Nekem bizonyos értelemben ennyi a maximalizmus. Azt vállalom, hogy nem minden sikerült tökéletesen, de amit megcsinálok, azt igyekszem minél közelebb vinni ehhez a típusú tökéletességhez, meg a szó is megijeszt.
1: Azt hiszem, hogy ez is a színháznak a varázsa, vagy a színház varázsához hozzátartozik, de arra akartam még rákérdezni, hogy ez tulajdonképpen egyfajta döntés, vagy egy fordulat ahhoz képest, hogy az ember hogy jön be éppen akkor este, vagy éppen mit gondol az egész folyamatról. Hogy lehet ezt meghozni, vagy hogy lehet átbillenteni magunkat abból a, hát nem éppen optimális, vagy ideális állapotból arra, hogy ez a kötelességem, és hogy gondolom ezt nem fogcsikorgatva teszi meg, hanem nem tudom, hogy teszi meg.
0: Hát olykor megteszem fogcsikorgatva is. Tehát mondom, amit elmondok, az az ideális állapot. Azt nem állítom, hogy én egyfolytában ideális állapotban vagyok, mint ahogy senki sincs egyfolytában ideális állapotban. És emiatt én valószínűleg azért is megyek bele ezekbe a dolgokba, mert nagyon sokszor azt látom, hogy szeretjük úgy látni ezt a szakmát, hogy színészek. Azt szokták mondani, megkérdeznek, nem tudom, egy orvos megkérdez, hogy mivel foglalkozom, színész, hogy milyen szép. És akkor szoktam gondolni, doktor úr, nem lehetne, hogy ezt így engedjük el a fenébe. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ez így tulajdonképpen ellentmondásos is, de hogy rendkívül fontos a fegyelem. A fegyelem és az önfegyelem. A fegyelem már csak azért is fontos, mert rendkívül ritkán van az ember egyedül a színpadon, sőt, azt is elmondom, hogy soha nincs egyedül, mert körülötte az öltözőtől a világosítópultig még több tucat ember dolgozik akár azon, hogy ő a színpadon lehessen egyedül, tehát nincs egyedül. De ezek a helyzetek aránylag ritkák, mindig van körülöttünk partner, mindig van körülöttünk kolléga. A fegyelem azért is fontos, mert az ő munkája az ugyanúgy meg kell történjen, mint az enyém, és nem hagyhatom magára, amikor együtt vagyunk. Az önfegyelem pedig azért fontos, hogy ezt a fegyelmet fel tudjam építeni. Tehát ha minden kötél szakad, ha minden csődbe fut, akkor azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és az legutolsó pillanatban is érvényes kapaszkodó, hogy fegyelmezetten végig kell csinálni.
1: Még egy kicsit visszatérnék a Sorstalanság című filmre, amit itt a Filmtetfeszten is újra láthattunk, imára 20 éves évfordulóját ünnepelve a filmnek, illetve hát videó megosztó csatornákon is meg lehet nézni, hogyha valaki esetleg nem jutott el a Filmtetfesztre, és nem nézhette meg Nagyvásznon. Ezt most így összekapcsolnám egy személyes élménnyel, hogyha lehet, hogyha túl személyes, akkor nem muszáj rá válaszolni. Azt hiszem, hogy a filmben megjelenített téma is egy, hát mindenképp egy halálközeli élmény, mert hogy nem tudták a nyilván nem a filmszínészek, de hogy a valós történetben, a holokauszban, a haláltáborokban, hogy ki az, aki hazajut, ki az, aki nem. Citron Bandi, akit alakít, az egy rendkívül pozitív figura ebben a filmben, egy vidám, aki végül lehet, hogy mégsem jut vissza a Ne felejts utcában, aminek a flaszterjét szeretné ő még taposni. és egy living roomban mesélt arról, ha jól tudom, hogy azért nem hasonló, de hogy halálhoz közel került a személyes életében is. Ez a kettő valahogy így összekapcsolódott-e? Lehet, hogy ez egy nagyon távoli asszociáció így a részemről.
0: Soha nem gondolkoztam erről egyébként, de tulajdonképpen lehet. Annyiban minden esetre, hogy a Citrom Bandi, aki egyébként, arra már nem emlékszem, hogy ezen a néven, de egy valódi figura volt. Tehát, hogy viszonylag kevés olyan szereplő van, akivel Kertész annak idején egy az egyben találkozott. Tehát nem kevesetett hozzá. Citrom Bandiról úgy tudom, hogy azt mondta, hogy ő valóban ott volt. Illetve ebben biztos is vagyok, hogy ott volt, mert mikor Kertészszel erről beszélgettünk, akkor ez derült ki. Szóval az én személyes élményem, meg az övé között, vagy a... Én azért inkább kezelem karakterként. A karakterbe bebújni igyekvő Diményáron között annyi összefüggés van, hogy igen, Citrom Bandi végig életig elő. Ő végig azt mondja, hogy ha a fene-fenét eszik, akkor is túlél, ha a fene-fenét eszik, akkor is végig csinál mindent, és visszamegy. Én meg tulajdonképpen 22 évesen, amikor hererákkal diagnosztizáltak, én ezt pont ugyanígy éltem meg. Tehát egyetlen pillanatig fel nem tevődött bennem, hogy ennek akár végzetes következményei lehetnek. Az igaz, hogy az orvosok is megnyugtattak, de attól még tudtam, hogy ez egy rák. Az is igaz, hogy nagyon sok ember segítségének köszönhetően gyakorlatilag úgy tudom, hogy az akkor Budapesten elérhető legjobb kezelést kaptam egy erre a ráktípusra szakosodott osztályfőorvosa foglalkozott velem, de ugyanazon az osztályon volt egy fiú, akit velem ellentétben nem szeretett vett körbe. Engem maximálisan támogatott mindenki, akihez abban a pillanatban az életemnek köze volt, és az a srác pedig arról számolt be, hogy mihelyest kiderült ez a problémája, a barátnője elhagyta. És azt néztem, hogy ez az ember végig fogja tudni csinálni. Mert hogy, és félreértés ne essék, a nevére sem emlékszem, bízom benne, hogy jól van és minden rendben van, és az akkori barátnőcseit nem hibáztatok. Csak azon gondolkoztam, amikor néztem ezt a srácot, hogy mi a fenét mondjak neki, hogy egy kicsit gatyába rázzam, mert hogy ő alóla nagyon kihúzódott a talaj ezzel a magatartással. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nekem az is szerencsém volt, nem tudom orvosilag felfogni, hogy amennyit én megértettem ebből a történetből, ami nekem volt, az egy viszonylag enyhe változat volt, jól kezelhető, és hát ugye eltelt 28 év azóta, tehát úgy lehet igazuk volt. De hogy a habitus az valóban közel áll a kettő egymáshoz. Bennem annyira nem tevődött fel, hogy bármi végzetes történhet, hogy abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán felfogtam, hogy mekkora súlya van ennek, hogy az embernek daganatos betegsége van. Citrom Bandi azért azt látom, hogy felfogja, hogy mi történik körülötte, és pontosan tudja. Számomra azért különösen erős is az ő döntése, amit én egy gesztusában sűrítek össze, legalábbis a film tekintetében, amikor az utolsó találkozásukként odaadja a ruháját a fiúnak, mert ő ezzel gyakorlatilag, és ez tényleg így van, ő ezzel gyakorlatilag a saját túlélését kockáztatja. Majd Gyuri visszatér Pestre, és nem jött még vissza Citrom Bandi. Amire persze mondhatjuk azt, hogy hát, ha majd visszajön a történet folytatásában, de ha egy ilyen habitusú ember, aki éjjel-nappal arról beszél, hogy visszamegy a Nefelejts utcában, még nincs ott, akkor az nem jelent sok jót. De igen, ilyen értelemben akár fel lehet vázolni. A másik pedig az, hogy valószínűleg minden abból tevődik össze, amit csinálunk, és ezért gondolom például azt, hogy van olyan, hogy valamit nem én tudok a legjobban eljátszani. Nem, nincs, mindent én tudok a legjobban eljátszani. De hogy azért gondolom, hogy van ilyen, mert óhatatlanul hitelesen, vagy igazán hitelesen, vagy mélyen hitelesen azt tudom valahogyan beleszőni egy szerepbe, amihez valamilyen módon kapcsolódok. Tehát én soha nem raktam fel ilyen párhuzamot az én néhány évvel korábbi betegségem, és a között, hogy éppen mit játszom. De valószínűleg az, ami vagyok, abban benne volt ennek a tapasztalata is. Tehát az valahogy oda öntudatlanul, megfoghatatlanul, de biztos, hogy bekúszott, és ott jelen volt.
1: A daganatos betegségek általában az emberek életében fordulópontot is jelentenek. Ez így volt, vagy ez túl, nem lehet túl pozitívnak nevezni, de hogy mivel egy nagyon pozitív légkör vette körül, és már mondhatni szinte biztosra vette, hogy meg fog gyógyulni, ez mennyire jelentett akkor fordulópontot ez a megpróbáltatás az életében?
0: Még egyszer mondom, szerintem nem fogtam fel. Tehát emlékszem, hogy nagyon bosszantott, hogy édesanyám mennyire meg van ijedve. Éltem egy 22 éves fiatalember, és egy 22 éves, iszonyatosan sokat dolgozó fiatal színész életét. Tehát volt konkrétan olyan főpróba, és itt inkább nem a hősiességet, hanem a meggondolatlanságot szeretném kihangsúlyozni, amit 40 fokos lázzal csináltam végig, mert mindig úgy volt, hogy a kezelésnek volt egy utolsó pontja, amihez a gyógyszert ideadták, és akkor azt itt fent az onkológián vagy valahol beadattam, és az valóban azzal járt, hogy felvitte nagyon az ember lázát. És én megkaptam a kis injekciómat, és utána ember tragédiáját próbáltam, úgyhogy nem teljesen tudtam, hogy hol vagyok, mert konkrétan 40 fokos lázam volt.
1: De most valamiféle párhuzam azért lehetett így a kettő között az ember tragédiáját.
0: Hát igen, valami volt ott. Nekem írtam adácsa darabot. De hogy volt azért bennem egyfajta öntudatlanság is. Ma már valószínűleg megpróbálnék jobban odafigyelni, bár most meg kell műteni egy fogamat, és azt is a próbálkozás az előadásokhoz igazítom. És nem én vagyok az egyetlen, tehát ennél sokkal meredekebb módon áldozzák be kollégákkal, vagy kockáztatják kollégákkal az egészségüket és a jólétüket. Nem tudom, hogy helyesen-e. Így 50 évesen már nem vagyok ebben biztos, hogy jól cselekszünk-e, és akár technikailag is tudnék vitatkozni, mert hogyha én folyamatosan elhanyagolom magam, amire hajlamunk van, akkor azzal azt kockáztatom, hogy amikor színpadon vagyok, sem tudok megfelelően teljesíteni. Csak közben meg azt szoktuk meg, hogy valahogyan ez mindig előttünk van. De még egyszer mondom, valószínűleg egy kiváló sebész akármilyen kutyául van, ha meg kell mentenie egy gyerek életét, akkor úgy is el fog menni. Tehát ezek ilyen gondolkodási struktúrák, csak azért rossz a hasonlat, és ezt sem én mondom, hanem egy nálam fényévekkel fontosabb színházi ember, Szilvió Purkerete mondta, hogy nem tudom, hogy fogalmazott, de ő mondta azt, hogy azért ne részegüljünk meg ennyire magunktól. Azért tudjuk ezt csinálni, mert valóban arra állt rá a gondolkodásunk, hogy az előadásnak le kell mennie, mert bejöttek a nézők, hogy próbálni kell, haladni kell, és ez mindennél fontosabb. De hát nem ez az a történet, ami élethaláról szól. Igen, úgy fogalmazott konkrétan Szilvi, hogy hát, ha nem sikerül egy előadás, az nem egy műtét, nem hal meg senki. És ez közben, persze visszatérve az elejére, akkor, amikor nem tudok a gyerekem születésnapján ott lenni, akkor inkább azt mondanám, hogy engedjük el a fenébe, de közben meg tényleg csak úgy lehet ezt csinálni, hogyha az ember bevállal áldozatokat. Nagyon furcsa, mert sok év után az ember mindig megkérdőjelezi magát, elkezd harcolni azzal, amiben van, azzal, amiben régóta van, azzal, amire felépítette az életét. És sokszor vannak erről családban, barátokkal is beszélgetések, és nekem mindig az a benyomásom, hogy oké, sok mindenen kéne, vagy sok mindent lehetne jobban csinálni, de nem tudom, hogy. Nem tudom még a megoldást, hogy lehetne, és olyan értelemben sem, hogy ugye én az egész életemet a Kolozsvári Állami Magyar Színházban töltöttem le, a felnőtt és a szakmai életemre gondolok, és az itt telt. És akkor néha eszembe jut, hogy igen, de bezzeg máshol, hogy van. És amikor igen, de bezzeg beszélgetek, vagy ránézek más színházak életére, tehát akár csak, hogyha végigmegyek, mindegy, nem is mondok, mert teljesen mindegy, hogy melyik színházat mondanám, ha végigmegyek a Facebook oldalukon, vagy idejönnek, és beszélgetek emberekkel, akkor azt látom, hogy hát ez pont ugyanilyen. Olykor még rosszabb máshol is. Vagy rosszabb, ez egy rossz szó, nehezebb. Máshol is. Tehát azt jelenti, hogy még nem sikerült feltalálnunk azt a modellt, amiben színházat megszállottság nélkül lehet csinálni, legalább valamennyi megszállottság nélkül, de hát vajon létezik-e ez a modell? Én nem tudom.
1: Mi az, ami segít, hogy így két lábbal a földön maradjon, és akár a sikerek ne vigyék el egy ilyen a földtől 20 centi fölötti állapotba?
0: Hát mindenképpen segít, azt gondolom, az, hogy családom van, és vissza kell jönni a földre. Tehát, hogy az felelősséget jelent, valahová tartozást jelent, és azt hiszem, hogy nem tud feltételes módon lenni. Azon kívül nekik iszonyú munkájuk és rengeteg energiájuk van mindannyiuknak, annak idején a szüleimnek is, a feleségem szüleinek, a testvéreimnek, a testvéreinknek, mindenkinek. Tehát szerintem nincs a családban, főleg ebben a szűk körben, de még tudom tágítani a kört. Nincs olyan, aki valamikor valamilyen helyzetben abban, hogy én egy munkát el tudjak végezni, ne segített volna így vagy úgy. És az ember ezt látja. És egyszer csak, mert egy darabig, emlékszem, hogy fiatal koromban valami olyasmi volt a habitusom, hogy ez a világ legfontosabb dolga, de hát mindenki álljon sorba és csináljon mindent, hogy ez a világ nem azért, hogy én nem tudom mit csinálni, hanem hogy ez a dolog, a film, az előadás meg tudjon születni. És aztán egyszer csak rájöttem, hogy hello, nekik nem ez a világ legfontosabb dolga. Ők csak rajtam keresztül kapcsolódnak, ők nem lennének kötelesek áldozatot hozni ezért, ugyanúgy, ahogy én bevállaltam az életembe, hogy ez másként nem fog menni. És akkor ezt meg kell becsülni, és a földön kell maradni. A másik meg, én azt hiszem, hogy azért is jövök zavarba mondjuk egy sárga csikótól, amire közben meg tényleg igyekszem a legteljesebb mértékben boldog és büszke álláspontból tekinteni rá és megélni az örömét. De azért jövök zavarba tőle, mert biztos, hogy voltak olyan pillanataim, amikor mondjuk úgy, hogy elszálltam. Amikor túl sokat gondoltam magamról, és biztos, hogy ebben hibáztam is, de arra próbálom magam újra meg újra emlékeztetni, hogy abban, hogy elmondunk újra meg újra történeteket, abban nem én vagyok a legfontosabb. Abban maga a történet a legfontosabb, és az, ahogy ahhoz a történethez a néző kapcsolódni tud. Nyilván ez csak akkor tud megszületni, ha a történet elmondásaként én nagyon figyelek magamra, de ott kell figyelnem, nem pedig az utcán. Iszonyatosan jól esik, és zavarba is hoz, amikor felismernek az utcán, olykor megállítanak. Például egyszer volt egy reklámfilmem Budapesten, amikor kapucniban kellett járjak, na az még huncutabb volt. Mert mindig azt gondoltam, és akkor már a sorstalanság megvolt. Mindig azt gondoltam, hogy majd egy ilyen nagy filmmel leszek én is híres színész. Kiderült, hogy figyfenét, attól voltam híres színész, hogy egy gyorsétteremlánc reklámjában benne voltam, és összesuktak mögöttem az emberek. Szó szerint kültéren, beltéren, kapucniba járkáltam, mert ez csak idegesítő és nagyon kellemetlené vált. De hogy nem ez a cél. Bármennyire jól esik, látom a tekinteteket, hogy aha, ez az a fickó, akit láttam a színházban, vagy most sárga csikót kapott, és ezért bizonyos mértékig hálás is vagyok, de én nem azzal kelek fel, nem azzal jövök be dolgozni, nem azzal veszem fel a jelmezt, és megyek be a színpadra, hogy majd az utcán ez milyen klassz lesz, hanem azzal, hogy akkor ott, abban a pillanatban legyen jó, hogy legyen a helyem.
1: Már rengeteg szerep, filmszerep és színházi szerep is van a háta mögött, és nem arra fogok rákérdezni, hogy van-e még valami álomszerep, hanem hogy akár színészként, vagy csak így egyszerűen emberként, mik azok a célok esetleg, vagy ilyen vágyak, amiket még így maga előtt lebegtet?
0: Mondok egy nagyon banálisat. Sok minden van, de azoknak jelentős része olyan, amiről nem szeretnék beszélni. De mondok egy nagyon banálisat, ami viszont teljesen igaz, hogy szeretnék eljutni oda az életemben, hogy minden nap legyen legalább 2-3 órám, amikor nem csak időm van rá, hanem képességem is, hogy koncentráltan, figyelmesen olvassak. Ez most valami miatt vannak okai, de hogy egyre erősebb hiányérzetem van, amiatt, hogy erre nincs időm, vagy olykor van időm, de nincs agyi kapacitásom, és hát egyre jobban idegesít az a zaj, amiben egyfolytában élek, és ezt valahogyan ilyen menedéknek gondolom, és igen, a digitális zajra gondolok. Tehát arra, ami féktelen agresszivitással vesz körül, miközben látom a konkrét hasznait is, és igyekszem is, amennyire rugalmasságom és a képességeim engedik használni, de látom, hogy milyen végtelen mennyiségű kacat és lom árad felénk egyfolytában. Úgyhogy most éppen ez. Tényleg, hogyha van ilyen, tudom, hogy nagyon egyszerű cél, és akár banális is, de vállalom. Én nagyon szeretnék sokat olvasni.
1: Hát akkor legyen úgy kívánom, hogy jöjjön el ez az idő, amikor sokat olvashat, koncentráltan és odafigyelve, és biztos, hogy ez máshol is visszatérül majd, azt hiszem.
0: Ebben konkrétan is egészen biztos vagyok.

A 25. Filmtett Festen az első erdélyi magyar játékfilmről, a Sárga Csikorról elnevezett életműdíjat diménnyáron kapta. Az életműdíjat a Filmtett Egyesület évente adományozza egy-egy olyan személyiségnek, aki munkásságával alkotóként, szakmai példaképként, oktatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett, tevékenységével gazdagítja az erdélyi magyar filmes kultúrát, illetve jelentős mértékben segíti, vagy segítette kezdő és tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. A Filmtett Fest záró gáláján átadott díj, tisztelgés egy-egy kiváló erdélyi filmes szakember vagy művész tehetsége és elhivatottsága előtt. Ezzel mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott vasárnap délutánt kívánok!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Az elmúlt közel egy órában a 2025. október 12-i vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallhatták. Szerkesztő Janicskó Mihály Noémi. Ezzel késő éjszakai homokóra adásunk a végéhez érkezett. De ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a reggeli ébresztő műsorunkba. Ha tehetik, tartsanak velem ott is.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat vasárnap reggeli ébresztő műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. Bírák könyve 8. fejezetének 23. verse.

Tamás pedig így felelt Jézusnak: Én Uram, és én Istenem! János evangéliuma 20. fejezetének 28.

0: Esse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok ismét! A mai reggelen a Zsoltárok könyvének 149. fejezetének 4. versével köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely így szól. Mert gyönyörködni népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosokat. Indítsuk ezzel a bibliai idézettel a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan a napáhítata csendül fel, majd a napkalendáriumát lapozzuk fel. 6 óra 30 perckor a tegnapi harangszó rovatunk ismétlése következik, majd névnaposainkat köszöntjük. 7 órakor aranyszalagtár rovatunk következik, 7:30-kor pedig a rádiónk önkéntes munkatársa, Fajsmit Mária olvas fel. Ha tehetik, tartsanak velem a következő 2 órában. Most pedig a napáhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Isten missziós területe. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Máté evangéliuma, 28. fejezet, 19. verse.

Ma Terin Flake, Illinoisban, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Amikor egy misszionárius a tengeren túlról eljött beszélni a gyülekezetünkbe, eszembe jutottak a több mint 10 évvel ezelőtti rövidtávú libériai missziós útjaim. A szívem mélyén arra vágyom, hogy úgy szolgálhassak a tengeren túlon, mint ez a misszionárius. De a férjem lelkész az Egyesült Államokban, és emlékeztet arra, hogy a mi missziós területünk itt van. A mai olvasmányban Jakab arra tanít, hogy Isten szolgálatához nem kell valami nagy életesemény, hosszú távú tengeren túli misszionárius elkötelezettsége, vagy akár rövid távú missziós út. Egyszerűen

Arra vagyunk hivatva, hogy szolgáljunk. Tehát igyekszem megmutatni Isten szeretetét a mindennapi pillanataimban. Úgy döntök, hogy a gyermekeimmel vagyok, ahelyett, hogy az elektronikus eszközeimet használnám. Találkozom egy idős szomszédommal, még akkor is, ha a mosogató tele van edényekkel. Megosztom szeretetemet és zenei tehetségemet a gyülekezettel. Akár a tengeren túlon, akár itthon, megosztom Isten szeretetét a másokkal való kapcsolataimon keresztül. Bár egyszer talán visszatérhetek Libériába, az elégedettséget ott keresem, ahová most Isten helyezett.

bárhol is vagyok, Isten használhat engem. Vallja ezt Tarin Flake, Illinoisban, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a misszionáriusokért.

A napáhítatát hallhatták Albert Mária tolmácsolásában, utána pedig a forrászenekar énekelt el nekünk, a Várván vártam az urat című dalukat. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel, Boldizsár Szeik Annával.

Október 11-e az év 284. szökő években a 285. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 81 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

1619-ben ezen a napon a 30 éves háborúban Bethlen Gábor 10 000 lovast indított a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére. 1648. október 11-én II. Rákóczi György elfoglalta trónját, mint erdélyi fejedelme. 10 évvel később, 1658-ban ezen a napon a török nagyvezír utasítására az erdélyi rendek Barcsai Ákost választották II. Rákóczi György fejedelem helyére. 1663-ban Zrínyi Péter gróf Károlyváros közelében megverte az új Zrínyivár elfoglalására küldött török csapatokat.

1811-ben ezen a napon vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát. Útja New Yorkból Hobokenbe és visszavezetett. 1867. október 11-én megalakult a Temesvári Általános Munkásegylet. 1878-ban első Ferenc József király ismét Tisza Kálmánt nevezte ki magyar miniszterelnökké. 1881-ben David Henderson Houston feltalálta a tekercsfilmes fényképezőgépet.

5 évvel később, 1886-ban Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Egyesült Államok kongresszusa nem vásárolta meg az ötletet. 1887-ben A. Miles feltalálta a liftet. 1907-ben ezen a napon megnyílt Budapesten az Andrássy úton a modern színpad.

1944-ben ezen a napon a második ukrán front egységei bevonultak Szegedre, a harmadik ukrán front pedig Kolozsvárra. Szintén 1944. október 11-én Horthy kormányzó megbízottai Moszkvában aláírták az előzetes fegyverszüneti megállapodást. Ebben Magyarország kötelezte magát, hogy kiürít minden 1937. december 31-e után megszerzett területet, és azonnal hadat üzen a Német Birodalomnak.

1945. október 11-e a kínai polgárháború kezdete. 1958-ban ezen a napon megalapították a Balázs Béla díjat. 1962. október 11-én 23. János pápa megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát. 1971-ben Panama az Amerikai Egyesült Államoktól hivatalosan kérte a csatorna övezet visszaadását. Egy évvel később, 1972-ben ezen a napon nagy börtönlázadás volt Washingtonban.

2007-ben ezen a napon Bagdadtól északra a Szarszártónál 15 nő és gyermek, valamint 19 lázadó fegyveres életét vesztette az Al-Qaida ellen intézett amerikai légitámadásban. ...2013-ban ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott története legsúlyosabb vereségét szenvedte el a holland labdarúgó válogatott ellen.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 11-én. 1761-ben született Nemesnépi Zakál György, őrségi író, az első magyar nyelvű tájmonográfia szerzője. 1884-ben látta meg a napvilágot Friedrich Bergius, Nobel-díjas német kémikus.

1948-ban ezen a napon megszületett Kepes András újságíró. 1962-ben született Szőke András filmrendező. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 11-én. 1347-ben elhunyt IV. Lajos német-római császár. 1424-ben távozott az élők sorából Zsiska János, cseh huszita hadvezér. 1531. október 11-én elhunyt Ulrich Zwingli, aki elesett a Kappel melletti csatában, amely a katolikus és reformokat befogadott kantonok között zajlott. 1648-ban ezen a napon hunyt el első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1896-ban hunyt el Anton Bruckner, osztrák zeneszerző. 1957-ben ezen a napon távozott az élők sorából Rádi József, olimpiai bajnok, magyar vívó. 2007-ben elhunyt Vargyas Lajos, Széchenyi díjas magyar néprajz és népzenekutató. 11. Október a Coming Out világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: a napkalendáriumát lapoztuk fel, utána pedig az SDG és barátai zenekartól hallgattuk meg a Szabad is fel című dalukat.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat vasárnap reggeli ébresztő műsorunkban október 11-én. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben harangszó rovatunkat hallhatják, utána pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Szeretettel köszöntöm a Harangszóróvat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Elsőként a református egyházzal indítunk. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos tart istentiszteletet. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József prédikál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert tart istentiszteletet. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál, délután 6 órától Füstös Tóth Paul. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Kurta József hirdeti az igét. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. Kölösföldön délelőtt 9:30-tól szintén Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Barta István, délután 6 órától pedig Simon János tart istentiszteletet. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Szilveszter prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor szolgál, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Kacsó Emőke prédikál, délután 6 órától pedig Gede Csongor. Százfenesen délelőtt 10 és délután 6 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál. Apahidán 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila prédikál. 18 órától a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József celebrálja a misét. 9:30-tól román nyelvű szentmisét tart Popesc Mioice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szentmisét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok. 17 órától angol nyelvű szentmise lesz, Böszörményi Géza tartja. 19 órától pedig egyetemisták szentmiséjét celebrálja Molnár Lehel. A ferencrendi templomban reggel 9 és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes hirdeti az igét. A Kolozs Monostori nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes celebrálja misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban 10:30-től Vízi Zakariás prédikál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban Írisztelepen 10:45-től Keresztes Olivér celebrálja misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

0: az Unitárius Egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától pedig Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Boldizsár Beáta szolgál.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
2: Harangszó rovatunk ismétlését hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Boldizsár Szájk Annával.
3: Október 11-én Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. A Tódor a Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A Sándor a görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítőképzős származéka. A Bruno ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. A Csák török-magyar eredetű név, származhat azonban szláv személynévből.

és jelentése ütő. A germán német-latin eredetű név a latin germanus névből származik, jelentése tárda, kelevéz, édes testvér, törzsökös. Köszöntünk tehát október 11-én minden Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Fikebent, Engedd, hogy vajként olvadjon a szíved című dalukkal. Isten éltesse őket. A következő percekben a Hanna Projekt zenél nekünk.
1: Most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit

el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat vasárnap reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan a jó hírt hallhatják, majd aranyszalagtárovatunk következik. Az óra utolsó részében pedig rádiónk önkéntes munkatársa olvas fel, Fájsmit Mária. Ezzel várom tehát önöket a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. Bírák könyve 8. fejezetének 23. verse.

0: Tamás pedig így felelt Jézusnak: Én Uram, és én Istenem! János evangéliuma 20. fejezetének 28. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Aranyszalagtár rovatunkból mára a 2006. szeptember 26-ai Krédó műsort választottuk. Szerkesztő Adorjáni Katalin.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Nagy szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, Adorjáni Katalin vagyok. A ma reggeli Krédóban először a hollandiai református rádiómisszió áhítatát hallgatjuk meg, majd utána két Reményik Sándor verset, Szilasi Ida előadását.

Ez évi műsorainkban elsősorban Mózes második könyvével foglalkozunk. Mai műsorunk témáját a második részből merítettük. Mózes menekülése címet adhatjuk annak. Kezdőjénekünk címe Ne csüggedj lelkem.

Kedves hallgatóim, egyik nap Mózes elhagyja palotát, és arra helyre megy, ahol az a nép, akihez ő is tartozott, rabszolgamunkát végez. A látottakra könnyen szemet hunyhatott volna, de nem tudja azt megtenni, mert szíve még mindig népéhez húz. Fájt neki rabszolgasorsra jutott népét látni sínylődni. Egyszerre csak észreveszi, hogy egy egyiptomi rabszolgaőr egy zsidóval kegyetlenkedik. A látványt nem tudja elviselni, közbelép. Felindulásában megöli az egyiptomit, és a sivatagi homokba temette el, azt gondolván, hogy senki sem látta cselekedetét. Amikor később ismét arra jár, két izraelitát lát verekedni. Ezt sem tűrhette, azt gondolván magában, oly nagy nyomorúságban élnek mindketten, és még egymásnak is nehézséget okoznak. Ismét közbelép, szétválasztván azokat. Erre az egyik ember azt mondja neki. Második rész, 14. vers. Kicsoda tett téged fő emberré, és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az egyiptomit? Ebből Mózes levonja a következtetést, hogy tetteinek tanúi voltak, és azok nyilvánosságra kerülhetnek. És ha azok a fáraó tudomására jutnak, halállal kell fizetnie tetteiért. Csak egyféleképpen szabadulhat meg a ráváró büntetéstől. Menekülnie kell.

Mózes megérkezik Midianba, úgy tűnik rangja fosztottan. Mert ugye mi lett a fényes hercegből? Távolabb van népétől, mint bármikor. Mit tehet ő, népének pásztora, mert ugye ez a feladat vár rá, mit tehet még népéért? Ezek a kérdések valószínűleg erősen foglalkoztatták Mózest. És amikor Sziporát, a midiáni pap lányát feleségül veszi, és gyerekük születik, Gersomnak nevezi azt. A 22. versben a következőket olvashatjuk. És fiat szüle ez, és nevezé nevét Gersomnak, mert mondta: jövevény voltam az idegen földön. A gyerek elnevezéséből honvágyra lehet következtetni. Mózes vágyódik egyiptomi népe után, mert Midianban is idegennek érezte magát. Múlt heti adásunkból kitűnt, hogy ő nem akart az egyiptomi hercegnő fiaként élni. Ezen szerepéről az egyiptomi ember megölésével végképp lemondott. Most pedig Midianban szintén idegennek érzi magát, még akkor is, ha ott biztonságban van. Midian mégsem lesz Mózes második szülőföldje. Figyelemre méltó, hogy Mózes bármennyire nehéz helyzetbe kerül, nem veszti el Istenbe vetett hitét, minden segítséget tőle remél, tőle vár. A zsidókhoz írt levél 11. részében Mózes eme hitét példaként állítják nekünk. A 26. versben ez áll: megjutalmazásra tekintett. Mózes Istenre tekint, Isten ígéretére. Kedves hallgatóim, a Bibliában is az áll, hogy jövevények, idegenek vagyunk ebben a világban, melyben élünk, mely nem a mi igazi otthonunk. Mert mi tulajdonképpen már most az ő mennyei királyságának lakói vagyunk. Eme országba vezető utat maga Krisztus nyitotta meg, aki az ő vére által megtisztított minket bűneinktől. Ezt az utat kell járnunk, és már most a mennyei ország egykori lakóinak érezhetjük magunkat. Ettől a tudattól vagyunk mi itt idegenek, és ennek befolyásolnia kell egész földi életünket. Számunkra nem az itteni, a mostani élet a legfontosabb. Bűn nélküli életre kell törekednünk, nem pedig a földi ideálok elérésére, nem a földi paradicsom felépítésére. Mi nem áldozzuk fel gyerekeinket sem a kommunizmus, sem a kapitalizmus, sem más bármilyen izmus érdekében, mert tudjuk, hogy itt a földön minden mulandó. Ezzel magyarázható az is, hogy a római keresztények engedelmeskednek istentelen császáruknak, és keresztény rabszolgák törődnek bele sorsukba. Ezért tűrik a keresztények a szidalmazást, bántalmazást, mert mi, keresztények itt a földön, idegenek, jövevények vagyunk, akik már most annak tudatában élünk, hogy egykor a mennyei királyság lakói leszünk. Ez a tudat erősít meg minket, ez a boldog várakozás szépíti meg életünket.

Mennyei Úristen, beismerjük, nehéz viselni az idegen, a jövevény szerepét földi életünkben, mert az ember biztonságban szeretne élni. Gyakran csökönyösen állunk ki jogainkért, elfeledkezvén arról, hogy te a mi csodálatos jövőnk felépítésén dolgozol. Bocsáss meg ezért nekünk, és nyisd ki szemeinket, hogy ígéretedet megláthassuk. Add, hogy azzal megelégedjünk, és az gazdagítson minket. Már itt és most a jelen világban. Erre kérünk téged Krisztus nevében.

Sándor, vizek, ha találkoznak. Harsogva jön két vadpatak, egy harmadik, egy negyedik, külön kis völgyből mindenik, de egymás felé tartanak. A láb a sodruk sebesebb, a láb már majmot hajtanak, fűrészt lendítenek rönköt vágni, mennek, és nem fognak megállni. A forráspontjuk messze-messze rejlik az ünökő alatt, egyiké itt, a másiké amott. De álmukban már látják társukat, akihez vágy ragadja őket, s a testvér felé küzdik magukat, vadul birkoznak, fával, kővel, és győznek együttes erővel.

Reményik Sándor, három narancs. Három éve fáj ez a hangulat, és nem tudom kisírni, versben kipanaszolni magamat. Kísért, és eltűnik, és újra visszajön, s nem tud mégsem kihullani a szós a könyv. Tegnap idegen emberek között utcán, villamoson, azt hittem, most mindjárt megfogom. Szememre már fátyol ereszkedett, a lelkem látott. A kalauz csengetett, a ködben ismét minden elveszett. S ma újra jön, de már nem az a szó, s nem az a könyv. Ma újra narancsot hoztak nekem, és én a narancsot nem szeretem. Nem szeretem. Fáj a formája, a színe szomorít, és íze bánat íz az ínyemen, és halottitor íz a torkomon. Amit kapok, azt elosztogatom. De három narancs mindig megmarad nekem. Ködből felém dereng ezüst koszorús édes angyalarcod, anyám, és szólsz, édes fiam, hozzál három narancsot. Már beteg voltál, s nem esett jól semmi. Három narancs. Utolsó kívánságnak. Én, Istenem, beszerény tudtál lenni. Te nem csak életet adtál nekem, de nekem adtad az életedet. Én három narancsot vittem neked, és késtem azzal is. Ki tudja, merre kóboroltam akkor, álmodva akkor is. Mert gyarló volt bennem a szeretet. Hálásan mosolyogtál, s a három narancs neked jól esett. Ó, élet! Világ, narancslégetek, most minden pompátok lefosztanám neked, anyám, de neked nem kell, csak három narancs. Ködből felém dereng ezüst koszorús,

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Kedves Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat az utolsó fél órában a reggeli műsorunkból. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben a fél órában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ha hívő módon döntünk című rész felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária.
2: Ha hívő módon döntünk. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a

Hiziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk, hát nincs előtted az egész ország. Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az Úr előtt. Olvastam Isten ígéjét, mely által megszólított, és amely írva található Mózes első könyve 13. részének 1-től 18-ig terjedő verseiben. De mi történik tovább Abrámmal, azon kívül, amit azért még bukásában is meg kellett tanulnunk tőle, azt, hogy nem védekezik, nem magyarázkodik, nem mosakszik, nem hivatkozik semmire, hanem csöndesen és szégyenkezve elhagyja Egyiptomot. Talán helyesebb, ha így tesszük fel a kérdést, mi az, ami nem történik a hit atyával? Nem omlik össze. Nem mondja, hogy ilyen bukás után inkább hazamegyek Úr városába. Tévedtem önmagam felől. Nem lehetek én ezek után Isten embere. Abba hagyom ezt az egész vándorlást. Sok komoly hívő ember maradt el a gyülekezetből, és nem vette kezébe többé az ígét, mert így gondolkozott, hogy azok után, ami velem történt, jobb, ha abba hagyom a tanítványságot, a kereszténységet. Így úgysem mehetek az Úr asztalához. Ilyenkor három igaz gondolatba kellene kapaszkodni, mégpedig Isten a szeretet. Még estünkben is közelebb eshetünk hozzá. Tanítványságunkat minden nap előről kell, lehet és szabad kezdenünk. Ezt a hármat tudhatta a maga módján már Abrám is, mert pontosan oda megy vissza, ahol letért az egyenes útról Egyiptom felé. Megkeresi a régi oltára helyét, Bétel és Aj között, és azt teszi, amit egykor ott hagyott abba. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Azaz megtapasztalván az Úr iránta való, hosszú tűrő szeretetét, újra kezdi szolgálatát, még közelebb kerülve az Úrhoz. Az csak természetes, hogy a kísértő sem marad rest, s ha előbb kívülről éhséggel támadta meg Abrámot, most belülről kezd offenzívát ellene. A vele vándorló unoka öccsöt, Lótot használja fel, új támadása eszközéül. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Ezt az egész, most következő Lótféle konfliktust Abrám tulajdonképpen magának köszönheti. Mindazt, ami ezután történik vele, Lót miatt. Talán elkerülte figyelmünket, amikor elhívja az Úr, menj el földedről,
rokonságot közül és atyát házából. Abrám kimegy a földjéről, de ezt a rokonát valamiért magával viszi. És mennyi baja támad még emiatt? Sosem felejtem el annak a fiatal barátomnak panaszát, akit félreérthetetlenül és döntő módon hívott el az Úr lelkészi szolgálatra. Jól fizetett állását hagyta ott. Családjával is szembe került, ahhoz, hogy beiratkozhassék a teológiára, mégis megtette. Csak éppen egy régi, feslet életű, alkoholista barátjával nem szakította meg meglehetősen zavaros kapcsolatát. Minden későbbi baja, bukása ennek a meg nem szakított rokoni kapcsolatnak lett a gyümölcse. Ha az Úrnak egyszer az a parancsa, hogy menj el, akkor egészen el kell menni, olykor még a régi kapcsolatokból is. Ezt mulasztotta el Abrám, és ezt a rést találja meg a kísértő és az éhség. És Egyiptom után Lót miatt támad baja. Lót pedig örök típus 4 évezred óta, ezért jó, ha leleplezzük, mert mindig mindenütt megtalálható, ahol az Úr nevét imádják. Merjük kimondani önmagunkban is. Mai szóhasználattal így mondhatnánk, ő az örök, kollaboráns és opportunista, együttműködő és haszonleső megalkuvó. Nem Istenre néz és hallgat, mint Abrám, hanem Abrámra néz és hallgat, amíg úgy érzi, van valami haszna abból. Ő az örök és ember. Két helyütt is olvashatjuk ezt a jellegzetes Ist az ígében. Mózes első könyve 12. részének 4. versében, ahol ezt olvassuk, Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Majd a 13. rész legelején, Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Fájdalmas példa, de mégis elmondom, mert csak így tudom ezt a típust, ezt az is embertípust érzékeltetni. Az 1940-es évek elején felkeresett egy férfi, és szemrehányást tett, hogy miért nem választottuk meg őt is presbiternek. A legközelebbi választáskor megválasztottuk. Az is maradt, amíg a presbiterség tisztséget jelentett a világban, míg a munkahelyén ezért külön megdicsérték. Ám tüstént elmaradt, mihelyest néhány év múlva a kommunizmusban már hátrányt jelentett volna a karrierjében. Mi sem mutatja jobban, hogy Abrámot előző bukása ellenére is az Úr lelke vezette, mint az, hogy régi oltár közelében, a régi szolgálatát felvéve, az első feszültség alkalmával, ami Lót pásztorai és az ő pásztorai között történik, felismeri Lótban a vér szerint való, de nem lélek szerinti rokonában ezt az is embertípust, a kollaboránst, az opportunistát, és az ügy érdekében megszabadul tőle. Igen, az ügy érdekében, hogy míg az Úr nevét hirdeti, az ott lakó kánaániak és periziek, azaz a benszülöttek, ne lehessenek tanúi rokoni harcnak, veszekedésnek, viszálynak. És jó, ha szívünk kegyesebbik fele azt is észreveszi, hogyan szabadul meg Lóttól. Nem mondja, hogy nézd, édes, kedves unokaöcsém,
Ezentúl jobban kell szeretnünk egymást, nem szabad viszálykodnunk, és így tovább, kegyesen szólva. Világosan látja, hogy itt az érzelmi megoldás nem megoldás, különösen úgy nem, hogy közben rádöbbent, eleve nem kellett volna magával vinnie Lótot, ezért konkrét megoldást javasol. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ez a nem kegyes, hanem hívő magatartás. Konkrét megoldást ajánl, de a maga kárára. Azaz átengedi a választást Lótnak, a fiatalabbnak. Ha valaha rászolgált Abrám a hit atya elnevezésre, erre a hallatlan nagy tisztségre, akkor itt, ennél a döntésénél valóban rászolgált, amikor hitben a maga kárára felajánlja a fiatalabbnak a választás lehetőségét. Lót természetesen a vidék kövérebb legelőit, jobbik részét választja. Emberi módon jól választ, ám később kiderül, hogy nem helyesen, mert számtalanszor lehet emberi meggondolások alapján jól választani, de végső soron mégis helytelenül. Lót a kövérlegelőkkel együtt Sodoma és Gomora későbbi sorsát is választja. Ó, ha előre tudnunk lehetne, mi a jó választás? Nem, ezt nem lehet előre tudnunk. De lehet adott helyzetben, mint Abrám az ügy érdekében, hívő módon döntenünk, ha kell, áldozatot hozva, és az Úr megállthatja ezt a döntést. Mint ahogy Abrámét is megáldotta. Amikor Abrám is felemeli a tekintetét a Lót által neki hagyott földre, ott csak sivatagot lát, kiszáradt földet, de hosszú idő után ismét megszólal neki a hang, és ezt mondja a porra, amit lát. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaidat is. Figyeljünk nagyon! Mihelyt megszakad Abrám kapcsolata Lóttal, akivel már induláskor meg kellett volna szakítani a kapcsolatát, tehát amikor és végre egészen és maradéktalanul engedelmeskedik, ismét megszólal a régen óhajtott hang. Megerősíti, sőt, kiszélesíti neki az eredeti ígéretet. Talán most bennünk is felsejlik, kivel vagy éppen mivel kellene egészen és maradéktalanul szakítanunk, hogy újra megszólaljon bennünk a hang. Például az ige olvasása közben, amire olyan régen vágyunk, s újra érezzük, ő beszél hozzánk. Lehet egyikünk másikunk számára a mai nap érett meg egy határozott és döntő szakítás, és ezzel együtt, mint egy ennek gyümölcseként, egy határozott és döntő új szövetség. Most elhallgatok, hogyha mondani valód van, szólhass neki, és ha az Úr akar, szólhasson hozzád.

Az elmúlt fél órában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből. Ha hívő módon döntünk című részt felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa Fajsmit Mária. A következő percekben az Amir Projekt zenél nekünk a Te rád várunk című dalukat.

Ezzel mai reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várjuk Önöket, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. Én a Zsoltárok könyvének 149. fejezetének 4. versével búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely így szól. Mert gyönyörködni népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosokat. Indítsuk ezzel a bibliai idézettel a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Szeretettel köszöntöm a harangszóróvat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetem. Elsőként a református egyházzal indítunk. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos tart istentiszteletet. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József prédikál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert tart istentiszteletet. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál, délután 6 órától Füstös Tóth Paul. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Kurta József hirdeti az igét. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az igét. Kölösföldön délelőtt 9:30-tól szintén Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Barta István, délután 6 órától pedig Simon János tart istentiszteletet. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Szilveszter prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor szolgál, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Kacsó Emőke prédikál, délután 6 órától pedig Gede Csongor. Százfenesen délelőtt 10 és délután 6 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál. Apahidán 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila prédikál. 18 órától a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József celebrálja a misét. 9:30-tól román nyelvű szentmisét tart Popeszk Miajica Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szentmisét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok. 17 órától angol nyelvű szentmise lesz, Böszörményi Géza tartja. 19 órától pedig egyetemisták szentmiséjét celebrálja Molnár Lehel. A ferencrendi templomban reggel 9 és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes hirdeti az igét. A Kolozs monostori nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes celebrálja misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban 10:30-től Vízi Zakariás prédikál. A Jézus Szent Szíve kerekdombi templomban 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban Irisztelepen 10:45-től Keresztes Olivér celebrálja a misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét celebrál Ferenc Antal.

0: az Unitárius Egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától pedig Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Boldizsár Beáta szolgál.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapon. Így szól az előttünk álló hétnek a vezérigéje János 5. fejezetének 4. verséből. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ezt az igét forgassuk szívünkben, ezt vigyük magunkkal elmélkedéseinkbe az előttünk álló hét minden napján. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy az előttünk álló héten, kedden, október 14-én egyetemi ifjúsági alkalmat tartunk este 8 órától, az alkalomra a Párizs utca 17 szám alatt levő teremben kerül sor. Hirdetem továbbá, hogy 15-én, szerdán, délután 5 órától Biblia tanulmányozó alkalmat tartunk. Az Isten országáról szóló példázatokat tanulmányozzuk, és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és minden érdeklődőt, hogy a bibliai történetekben elmélyülve jó beszélgetésekben legyen részünk. Jövő szombaton vallásórát gyerekklubot tartunk. Hirdettem továbbá, hogy a mai Isten tiszteletünkön megemlékezünk a 4 éve elhunyt Kossitorz Günther Karl Hans és a 9 éve elhunyt Péter Anna Mária testvérünkről. Emlékük legyen áldott, Isten vigasztalja a gyászolókat. Ismételten elmondjunk, mint minden Isten tisztelet elején, hogy jelezzétek, amennyiben tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, akik látogatást vagy úrvacsorát igényelnek, és ennek a híre vagy errenek a szándéka nem jutott el a lelkészi hivatalba. Az adományokkal a gyülekezetünk munkáját támogathatjátok, az adományok jelentés részét diakóniai célokra fordítjuk, és ezúton is köszönjük az eddig beérkezett adományokat. Isten áldása legyen minden adakozó életén. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A 13-as számú énekünkkel kezdjük el Isten tiszteletünket.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten kegyelmes válasza az ő igéjéből. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő bennem, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvérek, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát Ézsaiás próféta könyvéből, a 49. fejezet első 6 verséből. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamékben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamékben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökre.

Hallgassátok meg, keresztény testvérek, a mai vasárnap levélbeli szent igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez intézett levelének 10. fejezetében, a 9. verstől a 14. versig, illetve a 17. versben a következőképpen. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumát, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21. verstől a 28. versig terjedően a következőképpen. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fiam, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét, amelyet felolvasok Józsué könyvének második fejezetéből. Tulajdonképpen a teljes fejezetet felolvasom, ezért kérlek, maradjatok helyeiteken. Így szól az ige. Akkor Józsué, Nún fia, titokban két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik: menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. De Jerikó királyát figyelmeztették: vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kikémleljék az országot. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak: add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta, és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta: igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázlóihoz vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik: tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok. És már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Oggal, az Emoria két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony a ti istenetek az Úr, Isten fenn az égben, és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életünket a haláltól. Férfiak így válaszoltak neki: életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Akkor kötélen leeresztette őket az ablakon át, háza ugyanis a városfalon volt, és így a városfalon lakott, és azt mondta nekik: menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők. Rejtőzzetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, aztán majd útnak indulhattok. A férfiak ezt mondták neki: nem fogjuk megszegni azt az esküt, amelyet neked tettünk. Ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonálból font zsineget arra az ablakra, amelyen átleeresztettél bennünket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét. Ha azután bárki is kilép házad ajtaján az utcára, az maga tehet arról, ha meghal, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Ha azonban elárulod a mi ügyünket, akkor nem kötelez bennünket az az eskü, amellyel megeskedtél bennünket. Az asszony így felelt: legyen úgy, ahogy mondtátok. Azután elküldte őket, és azok elmentek, a piros zsineget pedig rákötötte az ablakra.
Keresztény gyülekezet, a mai vasárnapra perikópánk szerint Józsué könyvének egy nagyon hosszú része, a második fejezet teljes egészében áll előttünk. Amikor az ige hirdető elolvas egy ilyen hosszú szakaszt, az első gondolat, ami megfordul a fejében, az, hogy

megelőz egy döntéshelyzet. Gondoljatok csak bele, mikor változtatunk életmódot, mikor változtatunk életstílust, akkor, amikor egy állapot már tarthatatlan. Akkor, amikor a rossz életvitelünknek tünetei vannak. Itt fáj, ott fáj, rosszul érezzük magunkat a bőrünkben. És amikor ránk kényszerít minket akár a betegség. És mikor változtatunk kapcsolatunkban, kapcsolatainkban, a viszonyulásokon, az egymásra figyelésen, akkor, amikor valami elcsúszik, amikor baj van, amikor rendbe akarunk hozni dolgokat. A tudatosság, a fejben jelen levés nem csak vezetés közben életmentő. A testi, lelki egészségünk területén meghozott döntéseink is ilyen tudatosak kell legyenek. Sőt, menjünk tovább egy szintet. Ha például példáloztam a gépkocsiban történő vezetéssel. Ha a döntések az autóban életünk biztonságáért vannak, akkor mennyivel inkább kellene figyeljünk azokra a döntésekre, melyek üdvösségünket szolgálják. Tudjátok, testvérek, az emberi pszichének van egy rossz és káros szokása. Mégpedig az, hogy az ismerős rossz az mindig jobb, mint az új, ami ismeretlen. Az ismerős rossz az mindig jobb, mint az új, ami ismeretlen. És Ráháb története azt példázza gyönyörűen, hogy ha a szívedben megszólaló isteni hangot nem zárod méteres falak mögé, hanem hagyod megszólalni, hagyod hatni, hagyod működni a lelkedben, akkor képes vagy legyőzni a félelmet. Változáshoz, a változtatáshoz szükséges döntést a félelem miatt nem tudjuk meghozni. Emberileg nézve, mennyivel racionálisabb lett volna Jerikó több méteres falainak az erejében bízni, nem? Kockáztatni az életet, bújtatni és megszöktetni a kémeket, ez nem racionális döntés. Egyáltalán kételkedni Jerikó dicsőségében, kétségbe vonni a királyságnak az erejét, hát ez nem racionális dolog. Ilyen esztelenséget csak a hit munkál az emberben, nem? Ilyen esztelen, ilyen botrányos, csak az Úristen szeretete lehet. Az a szeretet, amely a betlehemi jászolbölcsőben, a keresztben és az üres sírban vált kézzel foghatóvá. Hát milyen botrányos ez a világ szemében. De térjünk vissza Jerikóra. Nemes Nagy Ágnes fordításában így hangzik Viktor Hugo verse Jerikóról. Szóljatok szüntelen, gondolat harsonái a címe. Szóljatok szüntelen, szüntelen gondolat harsonái. Hogy méne Józsua kürt szóval körbejárni a várost, ég felé fordítván a szemét, s követte haragos prófétáját a nép, első nap a király nevetett vára ormán, másnap is nevetett, s kiüzent néki mondván, hiszettán, hogy a szél elfújja a falat, harmadnap legelől a frigyláda haladt, aztán a kürtösök, s hadsorok dübörögtek, s bentről leköbdösék a frigyládát a kölykek, és játék trombitán sikongtak, mint a kürt. A negyedik napon az asszonynép kiült a rozsdamarta vén pártázatos tetőkre, ott fonván meg a szöszt,
a héberrel kötődve,

S Áron fiaira köveket dobtanak, ötödnap feketén lepték el a falat a sánták és vakok, s húlyogva ordibáltak, csúfolván az eget zördítő trombitákat. Hatodnap a falon, mely oly erős magas, hogy gránit csücskein megfészkelhet a sas, s csúcsairól maga a mennykő is levásik, megint csak a király kacagott szakadásig, s szólt, bejól muzsikál ez a héber sereg, s így megnevetteté körül a véneket, a szentély bölcseit és bíráit a sorsnak. A hetedik napon a falak leomlottak. Kedves testvérek, mulandó a dicsőség. És gondolhattok még más irodalmi művekre, gondolhattok könnyű zenei daloknak a szövegeire, benne Jerikó, vastag falak, a mulandó dicsőség és a hit. És egy utolsó zárójelet szeretnék tenni, még mindenhez visszatérve az oltártól elhangzott evangéliumra. Ha figyeltetek, az evangéliumban Jézus azt mondja a kánaáni asszonynak, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És mit látunk az evangéliumi történetben? Azt, hogy van egy nagy baj, azt, hogy van egy nagy távolság, és hogy van egy nagy hit. Nagy a baj, mert beteg a gyermek. Félelmetes a betegsége, gyógyíthatatlan. És azért is nagy a baj, mert nagy a szeretet, testvérek. Mert fontos a másik, egy anyának fontos a gyermek. És minél inkább így van, annál inkább azonosulunk szerettünknek a bajával, betegségével, nyomorúságával, fájdalmával. És nagy a távolság. Egy Jézus korabeli férfi és asszony. Nagy a távolság egy zsidó és egy kánaáni között. Szinte áthidalhatatlan. És azt látjuk, hogy megmagyarázhatatlan módon Jézus sem könnyíti meg ennek az asszonynak a helyzetét. Először nem reagál, aztán elutasít, majd minősít, és csak a negyedik próbálkozás után, amikor meggyőződött, hogy komoly a kérés, hogy komoly a szándék, hogy komoly a vágy, akkor Jézus teljesíti. A hit próbája, amely beteljesül, az nem könnyed séta, hanem erőfeszítést igénylő próbatétel. És ennek van kockázata is, de van gyümölcse. A gyümölcs pedig ez, legyen úgy, amint kívánod. Hát adja a mindenható Isten, hogy hitünk próbáival és próbáiban mindannyian kitartsunk. És főleg azon a végső napon majd azt halljuk a megváltó Urunktól, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Menj be a te Uradnak örömébe. Adja az Úristen, hogy ez így legyen. Amen. A kegyelem Istene, tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.

0: Megváltó Istenünk, áldott légy, hogy hozzád fordulhatunk bármikor, éjjel vagy nappal, boldogan vagy gondterhelten, aggodalmainkat cipelve. Neked mindig van nyitott füled szavunk meghallására. Ezért is kérünk, bátoríts minket arra a hitre, amely mer egyedül reád építeni életet. És kérünk, bocsásd meg, amikor nem merünk gyermeki hittel bízni benned. Amikor nem tudjuk elengedni az irányítást életünk fölött. Amikor nem tudjuk teljesen átadni magunkat neked. Amikor az ismerős rosszat válasszuk, ahelyett, hogy rálépnénk az új útra, amely bár ismeretlen, de hittel elhihetnénk, hogy te vezetsz azon is bennünket. Kérünk, Istenünk, te formáld belsőnket, hogy egyre nagyobb bizalommal és örömmel tudjuk megköszönni mindennapi ajándékaidat. Tudjunk hálát adni szeretteinkért, az otthon melegéért, a mindennapi kenyérért, a testvér szívekért, a közösségért, a barátokért. Kérünk, formálj bennünket hűséges tanítványaiddá, akik a te utadon járva szüntelenül tanulják, hogy hogyan kell jó és tudatos döntéseket hozni a szeretet oldalán. Élőknek és holtaknak, Uram, megemlékezünk előtted a 4 éve elhunyt Kossitori Günther Karl Hans és a 9 éve elhunyt Péter Anna Mária testvérünkről. Szeretteik hálatelt szívvel gondolnak mindarra, ami egy életen keresztül összefűzte őket. És kérünk téged, hogy vigasztald meg az itt maradottakat, a feltámadás és az örök élet reménységével. Kérünk, Urunk, áldj meg mindenkit, aki gyermeki bizalommal belesimul a te akaratodba. Életet adó kegyelmeddel erősíts gyülekezetünket, egyházi előjáróinkat, egész egyházadat. Erősítsd meg népünket, vezetőinket, az egész emberiséget, hogy meglássuk és megtapasztaljuk a te gondviselő szeretetedet, és ez az egész világ tudjon magasztalni téged. Világ ura és megváltója, szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás. Örökkön, örökké. Amen.
1: Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonosztól. Ezért feleljünk őszinte szívvel a jónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak, felelje mindenki magáért, vallom. Vallom.
1: Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felelje mindenki, bánom.
0: Bánom. Bánom. Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
1: Megbocsátottam. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, Isten akarata szerint élni? Felelje mindenki magáért, igyekszem.
0: Igyekszem. Igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felelje mindenki magáért, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos, bár méltatlan szolgája, az Úr Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében, azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei atyánk, küld le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus értünk megtöretett, valóságos teste? Azért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. És a megáldott ital, vajon nem Krisztus értünk kiontott, valóságos vére-e? Azért azt mondja a lélek és a gyülekezet, jövel Uram Jézus, jövel Uram Jézus. Íme minden kész, jöjjetek az Úr megterített asztalához. Krisztus teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békével és teremjétek a megtérés gyümölcseit, az Úr legyen veletek. Amen.

0: Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.
1: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon neked békességet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Október 11-i vasárnap déli műsorunkat hallgatják. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet a Zsoltárok könyve 149. részének a 4. verséből származik, és így szól. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosokat. Mai műsorunkat ige hirdetéssel indítjuk. A mai szamosfalvi istentiszteletet hallhatják, amelyen Péntek Márton hirdette az ígét. Ezt követően vasárnapi beszélgetés rovatunkkal jelentkezünk, amelyben a fiatalok hitéről lesz szó. Vasárnapi beszélgetés után kalendáriumot lapozunk, majd a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntő után Nagy Ibolya zenélő köntös rovatával jelentkezünk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

Ige hirdetéssel indítjuk déli műsorunkat. A mai szamosfalvi istentiszteletet hallhatják, amelyen Péntek Márton lelkipásztor szolgált. Az alkalmat Barabási Ábel rögzítette.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 152. ének első verszakát. Énekeskönyvünk 152. éneke így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a 139. Zsoltár 1-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülök. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Urunk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te
benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, keresztény testvéreim, a 398. ének első három verszakát. A 398. ének így kezdődik, Istenre bízom magamat.

Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édes atyánk, hatalmas és erős Isten vagy. Nálad van az erő és a hatalom. Te tehetsz bárkit is naggyá és erőssé. Köszönjük, hogy előtted állva lelki szemeinkkel rád nézhetünk. Rád, aki bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Irgalmas Istenünk vagy, aki felemeled a megalázottakat. Hálás szívvel valljuk meg azt, amit mi már tudunk, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakaszthat el minket a te szeretetettől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ugyanakkor bűnbánattal valljuk, hogy néha mégis elfeledkezünk mindenről, Úr voltodról, a megváltásról, szeretetedről. Mert lekötnek bennünket a földi gondok, félelmek, szenvedések, fájdalmak. És megvalljuk, hogy nem az odafelvalókra emeljük a tekintetünket. Nem a te csodálatos dolgaidról gondolkodunk, hanem a sajátjainkról. És nem a te erődben bízunk, hanem a magunkéban. Nem a te kegyelmedben, hanem tudásunkban, tehetségünkben. Ezért vagyunk sokszor erőtlenek a jóra, mert a lélek ugyan kész, de a gyarló, esendő test az gyenge. És ezért nem látjuk, hogy merre is tartunk, merre visz az út, mely így nézve olyan, mintha ködbe veszne. Köszönjük, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy nevünkön szólítasz, magad elé állítasz. Add, hogy átélve jelenlétedet felszabaduljunk. Emeljük fel lehajtott fejünket, és dicsérjük szent nevedet. Végezd el köztünk azt, hogy ez az Isten tisztelet fordítson meg bennünk elképzeléseket, nézeteket, viszonyokat, értékeket. Add, hogy akarjuk, hogy végezd el bennünk lelked által a felszabadítást, a követésre, a dicséretre, a te országod jelen valóságának a hirdetésére. Kegyelmed jelének vesszük azt, hogy ma is reménységgel várhatjuk ígéd élő és ható beszéddé válását, amely elér a lelkünk mélyéig, és rendet teremt gondolatainkban. Add, hogy figyelmünket tudjuk felét fordítani. Tarts távol tőlünk minden olyan érzést, ami megakadályozhatna minket ebben. Hadd éljük át most is meggazdagító közelségedet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük el a 251. ének második verszakát. A 251. ének második verszaka így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első versében. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Az Úr szól, a teremtő, az alkotó, és bátorít, bíztat, amikor ezt mondja, ne félj. Mindannyiunkhoz szól ez a bátorítás, mégpedig azért, hogy merjük vállalni a földi életet. Merjük magunkra venni terheinket, és tudjuk betölteni feladatunkat. Tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatot, azaz merjünk élni. Ismerjük el, hogy nagy szükségünk van erre a bíztatásra, hogy ne félj. Mert a félelem olyan emberi érzés, amely létét, testi, lelki állapotát, vagy érdekeit veszélyeztető baj, vagy annak a lehetőségének a felismerése. És többnyire akkor jelentkezik a félelem, amikor az ember egy magánál nagyobb erővel szembe találja magát, és az úgy érzi, hogy fenyegetőleg közeledik hozzá. Nos, ez az állapot ellentétes Isten teremtő akaratával, hisz ő úgy teremtette meg az embert, hogy az ne ismerje meg a félelmet. De a bűneset után meg kellett ismerkednie a félelemnek az érzésével, amely azóta szüntelenül szenvedésének az egyik legfőbb okozója. Viszont a Bibliában úgy jelenti ki magát Isten, mint szabadító Úr, akinek egyedül van hatalma arra, hogy megszabadítsa a benne bízókat minden nyomorúságukból, szenvedéseiktől és félelmeiktől is. A félelem sajnos az egyik legnagyobb úr sokaknak az életében. A félelem a gyermekkortól kezdve elkísér, és a földi élet végéig velünk van. Ahogy nő az ember, nevetségessé válnak a gyermekkori félelmei, pedig azok akkor épp oly erősek és valóságosak voltak, mint a felnőttkori félelmek. Emlékezzünk csak vissza, mennyire féltünk gyermekként a zivatartól, a dörgéstől, a villámlástól, és egyesek még felnőtt korban is összehúzzák magukat, amikor nagy idő van. Aztán a felnőtté válás útján egyes régi félelmek elmaradnak, de lesznek újak. Lesznek mások. A magunkért és az egymásért való aggódás és féltésnek az érzése. És sokszor olyasmitől is tartunk, ami még nem történt meg,

de azt gondoljuk, hogy megtörténhet. És megpróbálunk úgy élni, hogy kerüljük el ezeket a helyzeteket. Ez hasznos is lehet. Mert például, aki nem néz jól körül, még mielőtt az úttesten áthaladna, az akár áldozattá is válhat. Ám a félelem több, mint óvatos és körültekintő magatartás, vagy egy rendkívüli odafigyelés. Mert a félelemben ez a túlzott aggodalmaskodás felemésztődik, az embernek a szívét megbetegíti, és akkor az ember úgy érzi, hogy az ő élete forog kockán, teste és lelke egyaránt beteg. Igen, a félelem olykor eluralja gondolatainkat, és meggátol. Meggátol minket abban, hogy ne akkor cselekedjünk, amikor kellene, vagy amikor lehetne. Gondoljuk csak végig. Mennyi minden miatt aggódunk nap mint nap, és sok dolgot nem merünk megtenni, mert félünk a következményektől. Igen, féltjük egymást. Jogos ez a féltés, mondják egyesek. Félti a szülő a gyermeket, a nagyszülő az unokát. Később félti a gyermek a szülőjét. De ne vigyük túlzásba, mert a túlféltés az nem csak nekünk nem jó, hanem annak sem, akiért azt tesszük. A mai világban a gonosz egyik legborzasztóbb fegyvere lett ez az érzés. És a médiának köszönhetően világméretűvé vált. Igen, némelyek azt mondják, hogy a félelmek világát éljük. Félünk a háborúktól, félünk a természeti katasztrófáktól, a betegségek sokaságától, és félünk azért, mert úgy érezzük, hogy ezek elérhetnek bennünket is. És még lehetne sorolni. Gazdasági válság, gonosz embereknek a hatalomra jutása, meg annyi minden, igen, veszélyeztetheti a mi életünket. A választott nép is félt Babilonban, és a félelmeik kétségbe esett emberekké tették őket. Azt érezhették, hogy nincs kiút, nincs menekvés, nincs szabadulás, mert az ellenség hatalmas, sokkal erősebbek, mint ők. De egy valamiről sajnos elfeledkeztek. És erről szól a prófétai üzenet, mert Istennek a válasza a félelemre az, hogy megváltottalak. Ezért ne félj, mert megváltottalak. És a megváltottalak íge múlt ideje azt fejezi ki, hogy a próféta egészen biztos ennek az eseménynek a beteljesedése felől. Ezért úgy írja le, mintha már látta és hallotta volna ennek a megvalósulását. Az izraeliták azoknak a leszármazottjai, akiket az Úr kiszabadított Egyiptomból, és ezért nem lehetnek ők örökké rabszolgák, mert ők is az Úréi. És a próféta ezek alapján hirdeti meg a babiloni fogságból való szabadulásnak az örömét. Jávé visszaszerzi jogos tulajdonát, és így ő az ő népének a megváltója. Amikor félünk, ha félünk, kell legyen valami, ami kimozdít minket ebből a nyomasztó érzésből. Kell legyen egy üzenet, egy találkozás, egy beszélgetés. Mint amikor az édesanya magához öleli síró gyermekét, és azt mondja, itt vagyok, ne félj.
olyan sokat jelent ez a két szó, testvéreim. Amikor egy családtag vagy egy barát odáll mellénk, és ezt mondja nehéz helyzetünkben. Igen, ez is kibillent bennünket a holtpontról, és ez is erőt ad. Hát, ha ezt, hogy ne félj, nem egy ember, hanem Isten mondja, az erős és a hatalmas Úr. Tudni kell azt is, hogy miért ne féljünk, hogy ki mondja ezt nekünk. Ki az a nagyobb, ki az az erősebb, aki le tudja győzni bennünk a félelemnek az érzését. Hogy mi az a hatalom, amely képes visszaadni a bizalmunkat, a bátorságot, a jövőbe tekintő reménységünket. Ézsaiás próféta ezt így fogalmazza meg, hogy ne félj, mert én megváltottalak. És a megváltott élete fölött nincs már további hatalom, amely rabságban tarthatná. A szabad ember már nem fél. Ezt az üzenetet adta át Ézsaiás próféta, aki ezzel erőt és félelmektől való szabadulást hirdetett az ő népének. Ez egy csodálatos felismerés a mindenkori ember számára, hogy engem és téged Isten megváltott. Kiváltott a rabságból, és akkor ez azt jelenti, hogy szabad emberek vagyunk. Nem vagyunk a gonosz hatalmának, a bűnnek a fogjai, amelyek Istentől akarnának elszakítani bennünket. Aki ezt megérti, aki ezt megéli, az már nem fél, testvéreim. Isten Jézus Krisztust adta értünk azért, hogy mi megváltott gyermekei legyünk. Aztán a próféta azt is elmondja, hogy azért nem kell félni tovább az ő népének, mert Isten nevén szólította őket. Isten tudja, Isten ismeri a nevünket. Igen, név szerint ismer minket, mert nála mindnyájan számon vagyunk tartva. Mégpedig azért, mert fontosak vagyunk az Úrnak. Isten tehát tud rólunk. Tudja, amikor örömünk van, ismeri azt is, amikor nehéz helyzetbe kerültünk. És aki félelemben él, az éppen ezt nem érti, vagy éppen ezt nem hiszi el, hogy van a félelem fölött egy olyan hatalom, amely bizalmába fogad. Tudja a nevünket, hiszen ő teremtett, ő adott nekünk életet, és ő az is, aki megváltott a bűnnek a rabságából. És az az ember, aki ezt tudja, az már nem fél. Nincs kitől, nincs mitől, nincs miért félnie, mert megváltottalak, enyém vagy. Nagy dolog Isten gyermekének lenni. Az övéi vagyunk, az ő tulajdona. És ez nem jelent számunkra megkötözöttséget. Ez azt jelenti, hogy mi nem állunk más hatalomnak az uralma alatt. Hogy nem kell féljünk senkitől és semmitől, mert ha Isten velünk, ugyan ki lehet ellenünk. Istennek a hatalma nem elnyomni akar bennünket, hanem szabaddá tesz minket. Szabaddá a szerinte való életre, mert vele olyan kapcsolatban lehetünk, amelynek alapja az ő szeretete. Ő szeret minket. Ő értékesnek tart bennünket. János apostol szerint a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ne féljünk tehát, testvéreim. Istenhez tartozunk, ő tudja a nevünket, ő megváltott minket. Mi tehát
mindnyájan az övéi vagyunk. Hát ezzel a hittel, ezzel a reménységgel erősödjön meg a mi Isten ismeretünk, és így menjünk tovább mindennapi életünkben, tudván azt, hogy Isten oltalmazó szeretetként ott van a mi életünk fölött, nap mint nap. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 399. ének első verszakát. A 399. ének így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti.

Mindenható Isten, előtted állva magasztaljuk szent nevedet. Valljuk, hogy te teremtő Urunk vagy, életet adtál nekünk, és ide helyeztél minket, hogy itt szolgáljunk, küldetésünket végezve a te dicsőségedre és fele barátaink javára. Valljuk, hogy megváltó Urunk vagy, aki nem hagytál minket bűneink rabságában. Annyi minden próbál megkötözni bennünket. Aggodalom, félelem, féltés. És közben nem is vesszük észre, hogy már nem neked élünk, csak kínlódunk, vergődünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy te mindezt tudod, hisz előtted nyitott könyv a mi életünk. És nem hagyod, hogy elkárhozzunk, hogy boldogtalanok és remény vesztettek legyünk. Hálát adunk ígéd bíztatásáért, amellyel szólottál hozzánk, és azt nyújtod nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van, a beteljesedett ígéretedet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, Urunk. Nem a bűn hatalma győz felettünk, hanem te, az az Isten, aki olyan értékesnek tartasz bennünket, hogy az egyetlen tökéletes váltságot adtad érettünk, Jézus Krisztus magát. Köszönjük, Istenünk, hogy ez, hogy az enyém vagy, elhangzott felettünk is. Így válhattunk mi is a te néped tagjaivá, mert te magadnak jegyeztél el bennünket. Elénk tártad törvényedet, kijelentetted akaratodat. Kérünk, fogadd kegyelmesen hódolatunkat, amikor erőtlen eszközökként felelni törekszünk hívásodra. És köszönjük, hogy nem elérhetetlen távolságban lévő Isten vagy, hanem életadó Atya, aki elküldted ebbe a világba egyszülött fiadat, a testélet ígét, aki emberré lett érettünk. Bevalljuk, szeretnénk Isten félelemben élni életünket, téged magasztalva szolgálni. Kérünk, erősíts meg gyenge hitünkben, bátoríts erőtlenségünkben, tégy készekké, képesekké a bizonságtételre, szent fiad. Jézus Krisztus nevében kérünk, légy minden szerettünkkel, a közelben és a távolban lévőkkel. Maradj gyülekezetünk minden egyes tagjával, hogy együtt hirdethessük kegyelmedet és szeretetedet. Gondviselésed legyen magyar népünkkel mindenhol ebben a világban. Békét kérünk, Urunk, abba a nagy békételenségbe, melyet ember okoz embernek. Tégy minket békéd eszközévé, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve, és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti istentisztelet keretében kiszolgáljuk a keresség sákramentumát. Amikor is megkeresztelünk két drága gyermeket, Schwarz Esztert, Tamás István és Blanka Helén gyermekét, valamint Tóth Erint, Sándor és Brigitta Andrea gyermekét. A keresztelésre készülve énekelje a gyülekezet a 255. ének első és második verszakait. A 255. ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk, ez újszülöttnek földi egész éltét karjaid védjék.

0: Az elmúlt egy órában a mai szamosfalvi igehirdetést hallották, amelyen Péntek Márton lelkipásztor szolgált. Az alkalmat Barabási Ábel rögzítette. Vasárnapi beszélgetés rovatunkkal folytatjuk műsorunkat. Rovatunk mai részében arról lesz szó, hogy miként viszonyulnak a fiatalok a hithez. Beszélgetésünkben 3-20-as éveiket élő református fiatal, Tekla, Erzsike és Tamás válaszolnak. A szerkesztő Albert Mária.
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban, melynek témája a fiatalok hozzáállása a hithez. Ez a második része ennek a rovatnak, az ezelőtti az Adorjáni László lelkésszel készült, és most abban lesz különböző ez a rovat, hogy itt fiatalokkal fogunk beszélgetni erről a témáról, hogy ezt az oldalát is megtekintsük. Itt van velünk Bányai Erzsébet, Sallai Tekla és Kun Tamás, akit már ismerhetnek a szempontok rovat

0: tunkból. Mindhármunknak van kötődés a református egyházhoz, és kíváncsian várom, hogy milyen válaszokat adnak a kérdéseimre. Akkor az első kérdésem az az, hogy ti hogyan gyakoroljátok a hitetek?
1: Most legaktívabb módon szerintem a hitemet úgy élem ki, hogy vasárnaponként elmegyek Isten tiszteletre. Még lehet, hogy hogyha elkap egy ilyen buzgóság, akkor még elmegyek egy ilyen fiatal ifis közösségbe is. Ez már egyre gyakoribb, viszont nem érzem annyira hiányát. És azon kívül a mindennapokban, nem tudom, a belső monológom, vagy néha, hogyha úgy érzem, hogy aki megdorgál, az most nem én vagyok, hanem a jó Isten, akkor ott is megérzem a hitemet. És esténként, mikor lefekvés előtt imádkozom.
2: Szerintem ahhoz képest, hogy lelkész gyerek vagyok, nem úgy, ahogy azt az emberek elvárnák, vagy hogy feltételeznék rólam. Igazából az utóbbi időben alig jártam templomban, most kezdtem el néha járogatni. Hát este imádkozok, és mostanában olvasom a napi ígét, és a mai ígét, és ki van téve a kis widgetnek a telefonomra. Mert amúgy nekem is van egy olyan folyamatos belső monológom a jó Istennel, amikor annak nevezem. Igazából ennyi.
3: Hát én úgy érzem, hogy a szakmámon keresztül gyakorlom a legjobban, mivel hogy gyógypedagógus vagyok, akkor hát kell hozzá hit, hogy higgyek abba, hogy fejlődést érhetek el egy olyan gyerekkel, akit mondjuk úgymondva kidobtak, lemondtak róla. Érzem ezt például szülőkkel is, amikor beszélek, és biztatom őket, hogy menjenek tovább, vagy így, hogy ne, amikor megrendül az ő hitük, akkor én adok nekik egy kis hitet, és ezt úgy érzem, hogy nem tudnám anélkül csinálni, hogy estén két neme monológba, vagy beszélgetésben nem mélyülnék el Istennel.
0: Milyen kihívásokkal szembesülhetnek a fiatalok mondjuk a hitük gyakorlása során szerintetek? Van-e ilyen?
1: Most hát ez érdekes, amikor elküldted a kérdéseket, és felolvastam, hirtelen nem jutott eszembe semmi. Tehát nem éreztem soha azt, hogy bármilyen kihívásom lenne azzal kapcsolatban, hogy én megélem a hitemet. Esetleg, ugye református kollégiumban jártam, lehet, hogy akkor voltak valami sztereotípiák, hogy nem tudom, milyen szent fazék vagyok, hogy én református iskolában járok, és hogy állandóan csak imádkozni tanítanak minket. De ezt se értem meg úgy, hogy na most le lett törve a szarvam, és többet nem ifatom magam reformátusnak, mert nem tudom, hogy a többi gyermek mit fog rám szólni, vagy hasonló. Soha nem éreztem azt, hogy bármi hátrányom lenne azért, mert hogy én megélem a hitemet. Mondjuk nem is vagyok, és nem is voltam soha az a fajta, aki próbáltam ráerőltetni másra, hogy nézd meg, hogy én milyen tisztán élek, és hogy vegyél rólam példát, mert az én utam a helyes. Nem mondom, hogy nem esik jól, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy én valamit másképp csinálok, de ezt szeretem, nem tudom, nem szeretem ezt aktívan csinálni, hogyha valaki tényleg úgy gondolja, hogy amit én csinálok, az más, és valakinek ez tetszik, és azért kezd el valamit csinálni, annak hálás vagyok, hogy ezt észreveszi, és hogy esetleg, hogyha meg is edzi, de amúgy nincs bennem egy ilyen, nem tudom, misszionárius hajlam, hogy én most megtérítsem a világot, kimondott képpen.
2: Szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy főleg az generációsok körében kicsit gáz lett hinni, vagy beszélni arról, és hogyha valakinek nincsen elég erős személyisége vagy önismerete, akkor nem meri ezt kijelenteni nagyobb társaságokba, azért mert fél, hogy mit szólnak hozzá a többiek. És amúgy nekem, most reflektálva arra, amit Tamás mondott, osztálytársak voltunk, és nekem arra még, hogy református iskolába végeztem, még rájött az is, hogy papgyerek vagyok, és amikor kikerültem egyetemre, ez így nagyon arcon csapott, hogy nem tudom ugyanazt a lelkiséget megélni, amiben én azelőtt éltem évekig, és plusz még a liceum alatt is. Úgyhogy én szerintem legfőképpen az, hogy most már gáz lett.
0: Hát gáz, vagy igazából szerintem az is, hogy nem tudom, én például megéltem azt, hogy engem kicsúfoltak a hitemért. Tehát gyerekként volt téma azért így gyerekkorban arról, hogy ki miben hisz, és ugye emlékszem, hogy valakinek egyszer mondtam, hogy én hiszek Istenben, és következő nap az iskolában a csúfolódás tárgya lettem emiatt, mert hogy én hiszek Istenben.
1: És akik csúfolodtak, azok mi behittek?
0: Nem tudom. Szerintem az is egy ilyen pubertás periódus.
1: Ja, hát biztos.
0: Amikor aztán minden probléma, amit csinálsz, és amit nem csinálsz, az is probléma.
3: Hát igen, ez is a pubertás korban végül is a szabályok döntögetése, és keresed magadat, és na, lehet, hogy azok a személyek most lassacskán megtalálják a hitüket, vagy már megtalálták. Hát én még szerintem az is akadály lehet a fiatalok körében, maga a világ, amilyen, hogy zajos, pörgős, és nem nehezen tudsz elmélyülni, elcsendesedni, és emiatt akadály lehet, hogy megtalálja a hitét, vagy nem, vagy megtalálja önmagát, és utána a hitét, vagy nem.
2: Szerintem kapcsolódik ehhez a kérdéshez az, hogy van egy nagyon erős sztereotipizálás az emberekben, vagy a társadalomban arról, hogy milyen egy vallásos ember. És nagyon beskatujázzuk. És lehet, hogy ha azt a sémát vennénk, ahogy az emberek leírják a vallásos embereket, akkor valószínűleg egyikünk se szeret, nem tudom, abba beletartozni, mert olyan nagyon nagyon durván körül van határolva. És ebben van egy ilyen nagyon erős...
1: Nem tudom, ezzel kapcsolatban amúgy eszembe jutott egy osztálytársnőm egyszer azt mondta, hogy Tamás, én úgy képzelem el a református embert, ahogy te nézel ki. Azt mondja, azok annyira jól esett az a bók, lehet, hogy nem szánt a bóknak, de nekem nagyon jól esett.
2: Beskatujázzák azokat az embereket, és úgy, ahogy Tamás mondta, hogy elkönyvelik szent fazéknak. Nem, szerintem te is emlékszel első éven a Jézusos csajra.
0: Hát igen.
2: Igen.
0: Ja.
2: Ugye egy ilyen egyszerű történetben nagyon csúnya a dolgok születnek.
0: Igen, nagyon elvitték azt az egészet. Mert hogy elvittük, mert mi sem vagyunk szentek a témában. Akkor a kövi kérdés, hogy szerintetek miért van az, hogy az emberek, még azok is, akik nem hisznek Istenben, vagy ateisták, a nehéz időkben hirtelen mégis Istenhez fordulnak, és imádkoznak. Mert ezt nagyon érdekesnek találom, hogy amikor az ember azt mondja, hogy nem hisz Istenben, és hogy így nem hiszek, de amikor ott van, nem tudom, egy ilyen nagyon nagy probléma előtt, akkor mégis hozzáimádkozik. Ezt így nagyon sokszor hallod így az internetről is, vagy ha mondják neked barátok, de szerintem még így az emberben is megtörténik, hogy amikor kicsit eltávolodik Istentől, inkább csak akkor talál hozzá vissza, amikor probléma adódik fel. Tehát, hogy nem tudom, éppen szükség van segítségre, és akkor hirtelen eszünkbe jut imádkozni.
2: Szerintem olyankor az embereknek a tudatalattia működik. Vagyis válsághelyzetben általában a tudatalattink működik. Szerintem ez egy további folytatása lehet a kérdésnek, hogy akkor ilyenkor azoknak az embereknek a tudatalattia miért úgy aktiválódik, hogy akkor mégis Istenhez fordulnak. De szerintem inkább a gyerekkorból visszamaradt emlékek. Meg ez, hogy a Istenem mit csináljak, vagy nem tudom, lehet, hogy inkább ezek miatt van az, hogy akkor ilyenkor hozzáfordulnak, hogy úgy berögződött nekik.
0: Hát és hogyha olyan környezetben nevelkedik az ember, ahol nem hisz neki Istenben, tehát a családja sem.
2: Akkor meg csak simán a társadalom.
3: Hát meg szerintem az embernél van ez, hogyha már minden elveszett, hogy már tényleg nem látod a kiutat, akkor a transzcendens világ fele próbálsz választ kapni, vagy hogy segítséget kérni, és ez lehet az emberiségnek úgy visszamenőleg nézve, hogy azért mindig volt az embernek vagy egy istene, vagy több istene, vagy mindenféléje volt, és akkor ez ugye az emberhez tartozik.
1: Én szerintem is az emberben azért bele van kódolva, még hogyha nem is tudja, hogy azt minek nevezze, vagy minek tudatosítja egy felsőbb identitásba csak hisz, legyen az bármi is. Ugye a Bibliában is megjelentek, hogy nem tudom, bálványokat állítanak, és azt kezdik el is isteníteni, mert kell nekik valami, hogy, hogy igen, hogy igenis, hogyha abban hiszünk, és ahhoz imádkozunk, akkor biztos, hogy megoldódik a problémánk. Vagy nem tudom, esőtáncot járunk, és akkor biztos, hogy megered az eső. Szóval igen, ez az utolsó, végső megoldás, hogy valami már muszáj történjen, mert annyira tehetetlenek vagyunk. Mondjuk az tényleg érdekes, hogy miért kell megvárni azt, hogy végső megoldáshoz jussunk.
3: Hát én úgy érzem, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, hogy megoldjuk magunk, megyünk, mint a kicsi gyerek, hogy megoldom, nem kell segítség, hagyjál anya, de amikor látod, hogy hups, itt most már a poklok van, jaj, akkor kéne egy kis szülői atyai jó tanács, és akkor...
2: Kicsit nem, de amikor, nem tudom, amikor az ember megbetegszik, és akkor rájön, hogy nem képes mindenre.
3: Igen.
2: Egy ideig azt hiszed, hogy mindent meg tudsz csinálni egyedül, igen. És akkor utána jön egy olyan válság az életedben, amikor azt mondod, hogy lehet, hogy mégis kevés vagyok.
0: Igen. És ez érdekes, hogy szerintem ugye az idősebb korral is jár. Tehát, hogy szerintem a hit az úgy valamilyen szinten nő, hogy egyre idősödsz, mert úgy nem, ugye, na, vesztesz nyilván az erődből, a fizikai képességeidből, mindenből is, egészségből is, és akkor nem tudom, kicsit olyan, mint hogyha egy kezdenél visszatalálni Istenhez. Én ezt látom így az idősebb generációnak, itt én ismerek nyilvánvalóan.
1: Ez így szép dolog, hogyha ezt látom, de szerintem van másik véglet is, hogy aki idősebb korra veszíti el viszont a hitét.
3: Hát igen.
0: Ez is megvan, biztos. Akkor itt most kicsit ugrálok a kérdések között. Erzsike, te említetted.
3: Itt gondban leszek.
0: Említetted ugye a zajt, és hogy ez igen. Egy hátrány lehet a hit gyakorlásában akár. És akkor itt igazából arra térnék ki, hogy a közösségi média platformok, azok szerintetek hogyan befolyásolják az embernek a hitét, és milyen kihatással van rá?
1: Hát szerintem ez ugyanez ez a klisés válasz, hogy lehet jóra is, és rosszra is használni a szociális médiát ebben a térben is, mert azért tele van az internet is, és az ilyen közösségi média oldalak is ilyen hamis profétákkal, hogy nevezzük. és eléggé, hát, hogy az ember tényleg úgy érzi magát, hogy nagyon padló van, bele tud mélyülni egy olyan közösségbe, vagy egy olyan valakibe, akiben nagyon sokat képzel. Nem tudom, én amennyire kiélem a hitemet a szociális médiában, vagy az interneten, az, hogy nem tudom, van biblia alkalmazásom, vagy lehet néha meghallgatok egy keresztény dalt a YouTube-on, vagy hasonló. Vagy lehet, hogy Facebookon megnézek egy live Isten tiszteletet akár. Én őszintén nem tudom, annyira nem tapasztaltam negatívumot, mert annyira nem ástam bele magam az internetes, social médiás keresztény életbe.
0: Hát, de itt mondjuk kitérhetünk arra is, hogy nem feltétlenül, amit látsz az interneten, vagy az ilyen közösségek az interneten, amik hisznek Istenben, vagy vallásosak, hanem milyen hatással van maga a közösségi média, tehát az Instagram, a TikTok. Én úgy látom, hogy ugye mivel nagyon sok a zaj, ezért sokkal nehezebben találunk Istenre, mert annyi egyéb dolog van, ami leköti az ember figyelmét, hogy már nincs is időnk nagyon kapcsolódni. Sem. Néha még egymással sem, de Istennel még annyira sem.
3: Igen, mondjuk ez is benne van, amit te mondasz, hogy mindig a modern ember betegsége, hogy sosincs semmire se ideje. Az, hogy olvasni, vagy leülni, vagy mondjuk Bibliát, bármit olvasni, vagy leülni, és egy kicsit a gondolataidba merülni. Erre nincs időnk. Hát, mert pörgünk, mert izé. De ha az ember megnézni a mindennapjait, hogy mondjuk hazamegy, eszik, és utána mondjuk leül, és pörgeti az Instát, abból lehet le lehet faragni, vagy lehet ki lehet hagyni, és akkor már lenne időd. Vagy igen, hogyha kerítünk időt arra, amit szeretnénk, vagy amit fontosnak találunk, akkor lehet. És egyetértek Tamással is, hogyha jó célra használod a szociális médiát, akkor azzal nincs semmi baj, sőt, említetted a live istent is, tiszteletet, hogy ez a, szerintem ez is a kulcsa, hogy a fiatalokhoz eljuttassuk a, nem tudom, az isten tiszteleteket, vagy ilyesmi, hogy könnyebben bekapcsolódik mondjuk online, mint hogy most felkeljes, elmenjes, minden, hogy az bármikor meghallgathatod, hogy van itt azért jó is benne, amellett, hogy mondjuk eltereli a figyelmedet.
2: Igazából nem tudott nagyon más mondani, mint a többiek. És közben gondolkoztam, hogy vajon nekem mi a sorrendem, és ha őszinte akarok lenni, akkor én is reggel hamarabb megnyitom az Instát, mint a Biblia alkalmazást. De legalább megnyitom a Biblia alkalmazást.
3: Az
2: és legalább a telefonomon van, mert hogyha nem lenne ott, akkor nem venném elő magamtól a Bibliát, hogy kikeressem, lássam, hogy ma hova nyílik ki. Úgyhogy ez, de nem tudom, hogy azt az alkalmazást mennyire nevezhetjük közösségi médiának. Ha beleszámítom a Biblia alkalmazást, akkor nyilván segít. Amúgy meg lehet, hogy nem is feltétlenül van hatással így a közösségi média, hogyha úgy veszik, hogy csak a Facebook vagy az Insta, ami ugye inkább a... Vagy maradjunk a Facebooknál. Hogy ez lehet, hogy annyira nem is tudja befolyásolni.
3: Hát a Facebook már lehet nem, de vannak az új dolgok, hát a TikTok-a.
1: Nem tudom, hogyha például megnyitsz egy live istentiszteletet, és ott megnézed a komment szekciókat, hogy mik történnek ott, vagy ilyesmi. Jó, ott a legtöbb az ilyen ammenek, meg hasonlók, de például láttam olyat
2: is. Hát belenéztem jobban is, mert is megbántam.
3: Igen, meg ez a pörgetés például Isten is, hogy viszont nem érdekel, csak így viszont pörgeted, egynél mondjuk megállsz, de azt nem tudom, a 10-ből egynél megállsz, vagy ilyesmi, és csak így...
1: Mondjuk
3: így
1: én általában, amikor pörgetek, van, nem tudom, 10 videóból egy legalább egy olyan, hogy Jézus szeret téged, és hogy nem tudom, én akkor nem tudom, egy kicsit felháborodok, vagy nem tudom, lehet dühös vagyok, hogy most itt is keresel engem. Tudom, én nem tudom jelnek venni, hogy ezt most végig kell hallgassam, vagy ilyesmi, mindig eltekerem, nem tudom, vagy megijedek, vagy egyszerűen frusztrált leszek, hogy miért kell ide is belevinni. Igen, lehet, hogy inkább az van.
3: Lehet.
0: Ebből a szempontból az ilyen közösségi média platformok azért el tudnak vinni egy ilyen nagyon vad irányba. Mert tényleg, mondjam, az algoritmus úgy működik, hogy csak szépen elted lassan-lassan, tehát mondjuk fogyasztasz egy tartalmat, ami még annyira nem durva, de aztán egyre több, és aztán ki tudja, hogy mibe viszi az embert maga az, amit ott lát.
3: Hát igen.
0: Azért az idősebb generációt könnyebb megvezetni.
1: Nagyon, főleg így az AI képekkel, amik generálnak, hogy Jézus megjelent a pirítósomon, vagy hasonlók, csak ott van a generált kép, csak mondják, jaj, halleluja, amen.
3: Igen.
2: Hát vagy hogy a felvágott, levágott fába.
1: Igen.
3: Igen,
2: de nem mondok fel kezdetet. De tényleg, itt szerintem lehet, hogy ebben az esetben nem is annyira klisé az, hogy lehet jóra is, rosszra is. Csak akkor megint visszatérünk oda, mint a Gen Z-vel, hogy ha nincs az embernek elég erős hite elsősorban, és elég erős személyisége, akkor vagy nagyon elviszik, és általában negatív irányba.
0: Igen,
3: könnyebben befolyásolható így.
0: Jó. Erzsike, te említetted, hogy szerinted könnyebben, jobban elérhetné az egyház a fiatalokat, mondjuk így online területen, és akkor pont tartozik ide egy kérdés, hogy hogyan tudná az egyház jobban elérni a fiatalokat, mondjuk ezen kívül. Hogyan tudná őket jobban bevonni? Mert ugye szerintem sokunknak az a problémája, hogy túl elavult már az, ami ott történik, és nem tudom, szerintetek hogyan lehetne ezen változtatni, hogy ezt egy kicsit feldobják a fiatalok számára is, és jobban bevonják őket, mert pontosan emiatt szerintem nagyon az Isten tiszteletekre sem tudunk úgy elmenni, mert ott végigülni én az interakciót, meg az ilyen szórakoztató dolgokat tartanám, meg mélyebb beszélgetéseket is jónak tartanék. Ki mit gondol?
1: Kényes téma, amúgy nagyon kényes témáink.
2: Számomvizsga témám. Hát szerintem ideje, hogy az egyház kicsit a célcsoportját áthelyezze a fiatalokra. Ha nem is teljes mértékben rájuk kerül a fókusz, mert még mindig ott vannak az idősebbek, akikre nyilván figyelni kell, és nekik jók ezek a módszerek, amikkel az egyház most él. De nem szabad elfelejteni azt, hogy igazából a következő presbiterek, és a következő oszlopos egyháztagok, azok mi kellene legyünk. És lehet, hogy csúnya dolog, de hogy azt látom, hogy nem, erre nem figyelnek. általában az egyházak. Mi csak ott vagyunk fiatalok, megyünk kifire, na, ha látnak a templomba, örülnek, ha nem, akkor nem jött el, mert alszik. De hogy azért egy kicsit jobban kellene figyelni, és a mi nyelvünkön szólni hozzánk. Hmm. Ez a legfontosabb. Hát meg és ott mindig megijednek, hogy de akkor nem tudom, szlengekbe beszéljenek, vagy nem tudom milyen nagyon modern dolgokra, de nem, csak egyszerűen ezt a nagyon hivatalú stílust egy kicsit le lehet vetközni.
0: Igen, szerintem is.
3: Hát igen, meg én azt is látom, hogy te is mondtad, hogy megfigyelni a fiatalokat, hogy a mostani fiatalt mit érdekli, hogy mi ami az ő érdeklődési köre. Azt látom a mostani fiatalokon, hogy azért eléggé tudatosak, eléggé szeretik elemezni magukat önismeret terén, szerintem jobban fejlettebbek, mint mi voltunk akkor időben, és lehet itt kéne, igen, lehet, hogy itt kéne, hogy ebben a témában kéne mozogni, és itt, hogy valami önismerettel és a hittel összekapcsolni a dolgokat, és olyan témákat, olyan esteket, olyan workshopokat, olyan embereket meghívni, akik ebben a témában vannak, hogy mondjuk pszichológus, de még egyházban is ember, mondjuk lelkész feleség, vagy lelkész lány, és közben pszichológus. És akkor szerintem még ez is jó lenne, hogy megnézni, megfigyelni a célcsoportot, hogy most a fiatalok, akkor ők mit szeretnek. Mire van szükség?
2: Kicsit beletörődtek abba, hogy a mai fiatalok nem is keresik Istent, vagy hogy nekik úgyse fontos a hit, holott szerintem, ha nem is fogalmazzák meg sokan magukba kifejezetten azt, hogy de keresik Istent, valamint mindenki keres.
3: Igen, és
2: ezt így elkönyvelték, hogy a fiatalabb generációt nem érinti meg, és nem érdekli, holott ugyanolyan szükségünk lenne rá, csak egy kicsit más útvonalakon kellene megközelíteni. Igen. És mondjuk megmutatni a mai fiataloknak, hogy nem abból áll egy keresztény fiatal élete, hogy imádkozik napestig, és nem tudom, bokáig érő szoknyát hord, hanem ugyanolyan életet élünk, mint más, csak megvan az a lelki menedék, ahova el tudunk menni, mondjuk, hogyha valami problémánk van.
0: Most nekem eszembe jutottak az ilyen amerikai istentiszteletek, a feketék.
3: Na, azok nagyon jók, azok nagyon tetszenek. Az nagyon.
0: Ezt annyira élvezetesnek találom, és vicces lenne elképzelni azt itthon.
2: Hát, nálunk megtörtént. Benne hagyhatod amúgy. Ez egy 10-12 éve eljött egy gospel énekes a templomba, és nagyon nagy botrány lett belőle. És amúgy gyönyörű volt. Hát olyan hangot tényleg nem hallottam életemben, csak a néni táncolt. Amúgy visszafogottan, de táncolt, és kiakadtak.
1: Igen, lehet, ez is egy probléma nálunk amúgy, hogy az idősebb generáció miatt van egy ilyen... Igen, és bennük van ez az erős sztereotípiás dolog, hogy és minden szabály már le van téve, a kövek már meg ott vannak, azokat megmozgatni nem szabad, mert összedől a templom.
2: Ja, azért ezt ne felejtsük el, hogyha meg akarnak szólítani minket, akkor ugyanúgy egy helyre fogunk járni azokkal az idősebbekkel, akik amúgy igen, nagyon szigorúak.
0: Hát igen.
3: De lehet olyan is, hogy jó, az mondjuk munka, sok idő, plusz energia, hogy oké, van az istentisztelet, és azon kívül szólítja meg a fiatalt. Az istentiszteletbe is bele-bele csempészhet, de azon kívül. Csak az persze, oda ember kell, oda energia kell, oda, hogy beleálljon, és ezt megcsinálja. A lelkész, és hívjon, és meghívott legyen. Na, hogy ez azért...
0: Hát szerintem amúgy erre lenne nyitottság, mert azért tudsz ezen változtatni, és hogyha elegen vannak, akiket érdekel a téma, és szeretnének ezen változtatni, akkor lehet ebben lépést tenni szerintem.
3: Lehet, tényleg attól függ, hogy milyen az egyház, és milyen az egyházfő. Én például most adventistáknál láttam azt, hogy vannak estek, mindenféle est, hogy nem tudom, önismereti, hogy párkapcsolati, hogy, és hívnak embereket, és tartanak, hogy mondjuk a stressz, és akkor bemutatja, hogy mi a stressz, stressz megküzdési stratégiák, meg minden, és ezt így mondja a barátnőm, hogy megyek ilyen estre, olyan estre, és nagyon sok, például ilyen, mondom, ilyen önismereti, pszichológiai témába, biztos belecsempészik a vallást is, meg szerintem azért ezek kötődhet.
1: Igen, de amúgy érdekes, hogy jó, hogy az ilyen új vallások, amitől amúgy mi félünk, mert ilyen agymosós dolgok, azért ők csinálják.
3: Lehetne tőlük tanulni egy kicsit valamit, hogy igen, csak ők mumusok a mi szemünkben nézve, hogy nem.
2: Nem fogod. A fiatalok megszólításában szerintem abszolút lehetne a neoprotestáns egyházaktól, vagy a szabad keresztény.
3: Hogy miért mennek oda el?
1: Hát én voltam baptista ifin, ami ott lezajlott, és aztán ami után ott lezajlott, és mennyi támogatás és odafigyelés volt nekik nyújtva, az így lesokkolt. Ez nagyon sok volt. Jó, az már egy kicsit túlzás volt, de tényleg az, hogy mennyi mindent nyújtottak a fiatalabb generációnak, és mennyi fiatal volt utána a templomba, le a kalappal. Az tényleg nagyon szép volt, és érdekes volt. Jó, volt egy olyan része is, ami már egy kicsit nekem sok volt, de attól még élveztem.
3: Igen. Igen, lehetne, meg lehetne nézni, hogy miért mennek el oda. Miért mennek inkább ezekbe az egyházakba, mint hozzánk, mondjuk.
2: Hát azt is.
3: Hogy lehet tanulni és ellopni. Ami működik, ami jó, nem a...
0: Hát nem bűn.
3: Hát...
2: Na, meg lehet nézni, hogyha egyébként például egy baptista gyülekezet, vagy egy adventista gyülekezet mennyire aktív a TikTokon. Mm-hmm. És amúgy tényleg vannak egész jó példák, és lehet jól csinálni.
3: Igen, mert ott könnyebben eléred a fiatalságot, mert hogy inkább azt nézi. És nem a Facebookon, mert ahogy hallom most már a fiatalok, hogy Facebook, hagyjál békén Facebook, a Facebook az. Facebook, TikTok meg, Biril meg, ilyenek, hogy nem, Facebook. Még az Instagram is az már a sacská lecseng. Csak mi öregek.
0: Én nem TikTokozok.
3: Én sem, csak hallom.
0: Az Istenben való hit és a lelki egészség között szerintetek van-e párhuzam? Vagy van-e kettőnek köze egymáshoz?
2: Nagyon kettős szerintem.
0: Mert
2: láttam már amúgy olyan nagyon depressziós embert, akinek amúgy nagyon erős hite van. És látszólag nagyon jó kapcsolata jó Istennel. És olyan állítólag ateistát is, aki tök jól van, köszöni szépen, éli az életét, és jól érzi magát a világba.
1: Ez, hogy most az a kérdés, hogy az Istenbe való hit, vagy maga a hit, mert hogy igazából mindenki hisz valamiben, és mindenki tud jól hinni valamiben. És szerintem az a bizonyos hit, az mindenkinek kell ahhoz, hogy a lelki egészség az jó legyen. Most nem tudom, tehát ismerek ateistát, aki éppen nem nevezi Istennek azt, amiben hisz, de tudja, hogy van valami körülötte, és annak van, nem tudom, befolyása az életére, vagy a lelki állapotára.
2: Hát nem tudom, akkor vegyük például azt, hogy hogyha beszélhetünk arról, hogy akkor a sajátunkra, vagy mint keresztény fiatalnak a lelki egészségére van-e hatása az Istennel való kapcsolatnak, akkor szerintem egyértelműen van. Hm. Akkor egyértelműen minden kérdésedre a választ valahogy úgy keresed rajta keresztül.
1: Emlékszem, még fiatalabb koromban mindig imádkoztam valami bizonyos dologért, azt volt, hogy megkaptam, volt, hogy nem kaptam meg. Volt, hogy elveszítettem, akkor nagyon dühös voltam, utána szittam a jó Istent, hogy lehet, hogy megadta és elvette, és minden egyéb. És akkor emlékszem, hogy olyankor mindig nyitottam ki a Bibliát, és akkor így lapoztam, hogy igen, ilyen most a szerencsés számomat fogom kilapozni, és akkor az első szó, vagy ami lesz, és akkor az lesz az én válaszom, a kérdésem. Igen, érdekes dolgok ezek, hogy mondjuk én is ilyen esetben akkor érzem a legjobban, mikor úgy érzem, hogy padlón vagyok, vagy ilyesmi. Mondjuk a mostanában inkább akkor érzem a legjobban az Istennel való kapcsolatot, mikor felismerem azt, hogy nekem mennyire jó. Nem az, amikor mennyire rossz, hogy most oda kell forduljak Istenhez, hanem most meg kell köszönjem Istennek, mert most tényleg nagyon jól vagyok.
3: Hát igen, és én is azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy a hit és a lelki egészségnek van kapcsolata. Én mindig azt mondom, hogy sokszor mondom úgy, hogy nem, ha beszélgetek valakivel, nem megnevezem, hogy na, én, hogy amikor te hiszel Istenbe, hanem azt mondom, hogy amikor te hiszel, mindegy, hogy miben, oda szoktam tenni, hogy mindegy, mindenkinek változó, valaki Istenbe, valaki a sorsba, valaki Mohamed, mert mindegy, hogy az változik, de van az a hit, hogy

0: világ, hogy fent valaki, hogy tőle kéred a segítséget, hogy mindegy, tényleg a hit a lényeg, nem az, hogy most kibe hiszel, hogy mi a neve, hogy most milyen neven nevezzük, az most már mindegy, hogy az mindenki úgy nevezi, ahogy szeretné. De van, meg amikor én is, amikor padlón vagyok, akkor gyakoribb, hogy kérem a segítségét, mert érzem, hogy egyedül már nem tudom megoldani. De ahogy mondta Tamás, már van, elértem azt a kort, hogy már amikor valami sikerül, vagy valami nagyon jól megy, akkor is így megköszönöm, hogy megyek az utcán, és jaj, köszönöm, hogy ez most sikerült, köszönöm. Hogy szerintem ő az első, akinek meg szoktam köszönni, utána mondjuk a környezetemnek, ha hozzájárult sikeremhez.
1: Igen, a hálátás szerintem egy nagyon fontos része a mindennapoknak, mert sokszor igen. Elfelejtjük azt, hogy milyen jó dolgunk van néha. Csak így akkor realizálod, mikor mondjuk látsz magad körül olyan embereket, akiknek tényleg most nagyon nyomorúságos, nagyon rossz. És akkor úgy egy kicsit így pofon üt az élet, hogy van amiért hálás lenned, és nem kell folyton panaszkodni. Hogy szerintetek a család mekkora befolyással bír? Az én nyilván a hit témájában. Mert én például láttam teljesen olyan embert, akinek a családja nagyon-nagyon istenhívő, nagyon vallásos, de maga az ember az nem. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten van bírása ennek, tehát, hogy van befolyása a családnak, a fiataloknak a hitében, de hogy mekkora vagy vajon?
2: Hát én magamból kiindulva nekem igenis nagy befolyással volt olyan értelemben, hogy én lényegében ebbe születtem bele. Tehát én reformátusnak születtem, én kicsi babakorom óta templomba járok, és nekem ez volt a mintám. De már ugye amíg gyerek voltam, addig az volt, hogy megfogták a kezemet és elvittek templomba, utána meg volt az az időszak, amikor na kisfiam, jössz templomba? Nem? Na, semmi gond, akkor maradt a citon. Szóval megkérdezték, hogyha akarok-e menni, ne legyen az, hogy akkor lenyomják a torkomon, hogy aztán az alakul ki, hogy én nem leszek soha hívő, és nem is elfordulok Istentől azért, mert hogy rám erőszakolták a hitet. Tehát nálam szerencsére ez egy ilyen happy endinges dolog lett. Viszont ismerek olyan példát is, aki például, ahogy te is mondtad, hogy a család nagyon, nagyon istenfélő, nagyon hívők, minden után is imádkozunk, és nyilvánvalóan, hogyha a gyermek ezt egy, nem tudom, egy ilyen nagyon erős szabályként látja, és hogyha nem ezt követi, akkor nem tudom, esetleg meg is dorgálják, vagy hasonló, persze, hogy el fog fordulni tőle. Viszont látom olyat is, hogy a család egyáltalán nem volt hívő, és a gyermek pedig kereste azt, hogy valahol megtalálja ezt. Vagy lehet, hogy pont dacból is azért is elment templomba, mert az édesapja nem engedte meg neki. Szóval érdekes dolgok ezek.
3: Szerintem a család alapvetően csak a biciklit tudja alánk adni. Nyilván, hogyha látjuk a példát, akkor nagy valószínűséggel azon az úton fogunk elindulni, de egy bizonyos kor után már nem fogják megfogni a kezünket. Vagy odajönni este, hogy na, gyere, kisfiam, kislányom, imádkozzunk együtt, mondjunk egy én Istenem, jó Istenemet, hanem ideális esetben a saját utadra fognak hagyni. És én például sokkal szívesebben járok el templomba itt Kolozsváron, mert tudom, hogy itt nem várják el. És otthon valahogy, hogyha rajtam volt ez a nyomás, hogy ott elvárják, és nem is feltétlenül a szüleim, hanem a gyülekezet, akkor ott nem tudom, éreztem, hogy nem azért megyek, mert én vágyok rá, vagy mert szeretnék, hanem azért, mert elvárják. És amikor ebből a környezetből kikerültem, akkor utána jó volt érezni azt, hogy igen, el akarok menni templomba. És akkor most már tényleg magamért akarok elmenni.
0: Hát végül is én azt gondolom, hogy a gyerek mint a követő, ahogy mondta Tamás is, hogy a gyerek eleinte azt csinálja, amit a szülei. Mert végül is a család, a szülők, azok elsődleges szociális környezet a gyereknek. Szóval, hogy elmegyünk templomba, mert megyünk templomba, mit csinálunk vasárnap. Utána persze a kamaszkorba döntögeti a sok szabályt, meg

0: minden, de ez muszáj, ez kell a fejlődése szempontjából. És na, fontos, hogy a szülők hogy reagálják le, hogy amikor mondjuk azt mondja, hogy nem megyek, hogy hagynak utána, hogy jó, rendben, akkor most nem jössz, semmi gond. Vagy görcsösen ragaszkodnak, hogy ez így kell csinálni. Hát igen, van erre példa, ahogy mondtátok is, hogy van, hogy jól sikerül a nevelés, van, hogy nem. De amúgy úgy szokott lenni, hogyha a gyerek azt látja, abban nő föl, lehet, hogy elhatárolódik, de majd felnőtt korában, majd amikor nagy nehézsége lesz, ez lesz az első dolog, amiért fog nyúlni, hogy mondjuk segítségképpen, mert ezt látta, és ez neki a megszokott, vagy a...
1: Szerintem mindenképpen meg kéne maradni csak a példamutatás szintjén, mert így, hogyha elgondolkodom, rengeteg olyan lelkész gyereket ismerek, akik miután a szülői szigor alul kikerültek, és nem is csak azután, mint kikerültek, hanem így, mikor egy kicsit öntudatra ébredtek, akkor nagyon elfordultak, sőt, ateisták is lettek, pont azért, mert akkor a szigorúság volt otthon, és akkor a nyomás, hogy inkább elfordultak Istentől emiatt.
0: Hát igen,
1: nehéz. Nem terelgetni lehet, de irányítani...
2: Nem egészség.
0: Hát igen, nehéz, meg a lelkész gyerekeknél más is van, hogy ott vannak, mindenki figyeli, a lelkésznek a lánya, a lelkésznek a fia, a lelkésznek a felesége, hát az úgy él, ahogy kell, hát ahogy a nagykönyve meg van írva. Nos, az a nyomás az nehéz, hogy általában azt látom, hogy a feleségek, hogy a lelkésznek a felesége megtanul vele élni, valahogy megtanulja. A gyerek úgy nehéz neki, hogy...
1: A gyerek el tud költözni,
0: vagy ilyesmi. Hát a lelkész feleség is el tud, ha akar. De nehéz, mert ő beleszület abba, és akkor ezt vagy elfogadod, vagy megszoksz, vagy ilyesmi, hogy... Megszokod, vagy megszoksz?
3: Igen, nagyon érdekes, hogy a lényegében a lelkész család az egy olyan, mint egy ilyen sztár család ott a gyerekezetben. Ők az ilyen hollywoodi sztárok, és az idős nénik, ők a paparazzi, és mindent is követnek.
0: Persze.
1: Pont ma beszéltük a kolléganőimmel ezt az ilyen gyerekkori kérdés, mikor mész az utcán falon, és akkor te kié vagy? És akkor mindenki mondta, hogy mit kellett mondjam, és mondom, hogy érezték, hogy tekletem, mit szoktál mondani, és mondtam, hogy azt, hogy én a nagypapé. Mindig megvolt ez, hogy én kié vagyok. De érdekes, hogy én például a szüleim felől sosem éreztem a nyomást, hogy te ezt kell csináld. Viszont a gyülekezet felől...
0: Ott már...
1: Nem közvetlenül, nyilván, de onnan nagyon erősen, hogy éreztem azt, hogy nagyon, nekik nagyon meg kell felelni, még akkor is, hogyha a szemembe soha nem mondtak semmit.
2: De szerintem ez amúgy falun teljesen más, hogy mint városban.
0: Igen, az egy zártabb...
3: Csak igen, lehet, hogy nem
2: az annyira
0: erős. Zártabb.
1: Hogyha el vagy kerülve közösség. Egy ideje, és akkor hazamész, nem tudom, karácsonykor megjelensz a templomba, és akkor hallod, hogy jaj, ott a papnak a lánya. Mi van rajta? Hogy néz ki? Megfestett a haját, levágta a haját, mit csinált magával?
2: Hát jó, az ilyen pletyka, az mindenhol megvan, tehát, hogy ez szerintem az emberiségnek az élete az, hogy pletykáljon és véleményt formáljon valamilyen szinten, szóval ez változni nem fog, még ha szép akkor is, még ha nem szép akkor is.
0: Hát csak megtanulsz vele te élni, és megtanulod, hogy Mari néni ezt szokta mondani, meg minden, hogy...
1: Ennek ellenére nem fordítottak el az egyháztól. Nagyon.
2: Igen. Én viszont úgy gondolom, hogy azért nem rossz néha egy kicsi nyomás a családtól. Tehát most gyerekként teljesen megértem azt, hogyha Isten tiszteletre nem szeretne elmenni az ember, mert őszintén a gyerek mit csinálod? Tényleg izgálgák, mennének folyton, és akkor ezért jó az, hogy kihozzák őket a templomból, és vannak azok a foglalkozások, amiket Isten tiszteletek alatt szoktak tartani. Én valahogy, ahányszor mentünk Isten tiszteletre, amikor gyerekek voltunk, én nem szerettem, de aztán végül mindig elküldtek, és a végén jól alakult, és pont így volt az ilyen nyári... Hát az ilyen találkozókon, nem tudom, mi volt a nevük.
0: Hát ilyen gyerekhetek.
2: Hát csak nem táboroztál, hanem minden nap bejöttél egy hétig a templomhoz, hogy bementél, és és azokra sem akartam menni, de aztán valahogy mindig megmondták, hogy nem muszáj menni, ez nem így van. És akkor elmentem, és jó volt. Tehát szerintem nem árt, hogyha egy kicsit lököd a gyermeket. Nem kell mindent utána hagyni.
1: Jó, nyilván csak persze. A gyermeki makasságot és a saját akaratot, azt neki szerintem különíteni egymástól.
3: Én mondjuk szerintem az van benne, fontos az, hogy az a gyerek azt azért érezze, hogy a szülő megbízik benne, mert lehet, hogy nekem volt olyanom, hogy nem tudom, édesanyám azt hitte, hogyha most nem fogok elmenni templomba, akkor egyből elzüllök, és egyből nem tudom, milyen szerekhez fogok fordulni, hogyha éppen az egyik vasárnapi miséről kimaradtam. Szerintem inkább ez az, ami jobban elfordítja a gyermeket attól, hogy nem fogja megélni a hitét éppen emiatt. Mert nem tudom, legalábbis én ezt éreztem, hogy nem bíztak bennem, és akkor esetleg azért lett volna az, hogy elfordulok. Hát és végül is ők úgy tartották, hogy már pedig igenis, mert hogy aki nem templomba jár, az csak rossz ember lehet.
0: Hát igen, ez végül is ez a nevelés... Neveléssel is így van, bármi nevelésével, hogy gyerekkorban mit mondasz, hogy elküldöd gyerek hétre, mész. Persze a gyerek nem akar menni, mert izgul, mert nem, de elmész, jó lesz minden, és általában mindig jó. És kamaszkorban pedig fontos megadni a bizalmat a gyerekednek, hogy te megtanítottad mindenre, megadtad a csomagot, a kezdőcsomagot az élethez, és akkor te bízol, hogy jó lesz, hogy jól fog dönteni, hogy képes megcsinálni a dolgokat, de hogyha feléje úgy állsz, hogy bizalmatlan vagy, hogy jaj, biztos rossz felé mész, és biztos letérsz majd a jó útra, akkor a gyerek nem érzi a te bizalmadat, és hogy nem is gyerek, ez már kamasz. A kamasznak szerintem a bizalom az a lényeges. A bizalom, és hogy ott légy, jelen légy, hogy ne tűnjél el az életéből.
2: De szerintem néha nem elég csak bizalmat adni. Tehát, hogy persze nagyon...
0: Jó, fontos, persze.
2: De azért szerintem jó, ha egy kicsit irányítod még a fiatalt, mert főleg tiniként ugye azért csinálunk nagy hülyeségeket.
0: Persze, jó irányítani, csak nem mindig tudod. A kamaszt nem mindig tudod, de lehet rá hatással lenni, de nincs akkora hatásod, mint gyermekkorban. A kicsi gyermekkorban. Hogy,
3: mint a kicsi kutya hogy... a bárányt, hogy a bárány az megy magán, a béget, és akkor néha ham.
0: Igen, kb. Ezt tudod csinálni.
2: Akkor egy érdekes kérdéshez érkeztünk. Az összeegyeztethető-e a hit és a tudomány? Annak fejlődései és találmányai. És itt én arra gondoltam ezzel a kérdéssel, hogy általában az emberek vagy a tudományt istenítik, vagy mit mondjam, vagy pedig nagyon hisznek. De szerintem én például a középutat találom a legmegfelelőbbnek, de hogy érdekes ez az egész, hogy akik az ilyen tudományos dolgokban hisznek, azok nagyon elutasítják Istent. Én inkább látok hajlandóságot a hívők felől, hogy ők meg a tudományhoz jobban hozzáállnak, de akik a tudományban hisznek, az én tapasztalatom eddig az volt, hogy ők nagyon istenellenesek, vagy hitellenesek, hogy nem lehet az, hogy Isten teremtette ezt a világot, mert így és így jött létre a világ.
3: Nem tudom, én van néhány ilyen nagyon okos ember, fizikusok és filozófusok, akiket szoktam hallgatni, akik nem tudom, egyikőjük se tagadta meg. Jó, lehet, hogy nem Istennek hívják, vagy ilyesmi, vagy azt mondják, hogy igen, akit egyesek Istennek hívnak, mert hogy ők is hisznek egy nagyobb hatalomba, hogy igenis ott van, mert hogy a tudomány mindent meg tud magyarázni egy bizonyos pontig. És az a bizonyos pont arra még nem tudott, és valószínűleg nem is fog tudni adni magyarázatot a tudomány, ott megállt a tudomány, ott valamilyen felsőbb hatalom van. Vagy ez, hogy valamitől el kellett kezdődjön az egész. És az a valami, azt hívjuk szerintem mi Istennek.
0: Hát szerintem amióta ember van, és az ember fejlődni szeretne, ez mindig kérdés volt, hogy a tudomány és a hit, és ez mindig az harc is volt, hogy eleinte ne ábrázoljunk, hogy eleinte nem lehetett ábrázolni Istent. Nem ábrázolhatod Istent, mert hogy ő nem egy ember, hogy te nem festheted föl a falra, hogy azért is voltak ezek, hogy a freskókat lemeszelték, meg ilyesmi, mert nem ábrázolhatod Istent úgy, mint ember. Jó, mondja a Bibliából, saját képmásaként teremtette az embert, de akkor se neked, de halandóként nem szabad ilyen nagy valamit te ábrázolj egy falra felfestve. Itt is voltak viták, most már ezért nem vitáznak az emberek, de szerintem ahogy fejlődik az ember, meg szeretne fejlődni, mindig van ez, hogy a tudomány és a hit között mindig voltak viták. Hát azért érdekes, hogy a nagyon vallásos társadalmak azért visszahúzó társadalmak, hogy megfigyelhetjük, nem tudom, az ortodoxt, hogy nagyon vallásos, nagyon sok szabály van, és emiatt, mintha egy kicsit le lennének maradva a többi valláshoz képest, meg a többi társadalomhoz képest.
2: Kicsit.
0: Hát nem tudom, hogy Romániában
3: lát. Székek a templomban.
0: Nem tudom, de... De úgy nem tudom, észrevettem, hogy Romániában, hogy uralkodó vallás az ortodox. Szerintem még ezért is, ennek is betudható, hogy egy kicsit Románia nem annyira fejlődött ország. Hát nem fejlett. Hát nem fejlett ország Románia.
2: Hogy van a balkán hatást.
3: Hát mondjuk de igen.
0: De benne van a vallás is.
3: Egy nagyon balkáni dolog. De amúgy emiatt szerencsések is vagyunk, hogy van nekünk ortodox vallás itt a Balkánon, mert hogy nagyon sok mindentől meg is óv.
0: Hát megóv, persze, megóv, mert vannak ilyen nagyon erős szabályai, és megóv, és nem egy nagyon erős szűrő rendszer, de lehet, hogy sok mindent olyant is megszűr, ami nem kell lenne, és jó lenne. Én úgy érzem, hogy azért lehet visszahúzó erről is a vallás a tudomány téren, hogy nem tud fejlődni.
3: Igen, mondjuk, hogyha két féletet nézzünk a tudomány és a vallás között, ugye mindig az volt, hogy az ember lényegében Istennél akart válni azzal, hogy mindent is meg akar teremteni, a vallásos ember pedig mindig azt mondta, hogy de nem lehetünk mi istenek, mert hogy igen, ugye ott volt a Bábel tornya, már a Bibliában ott volt, hogy ugye el akartuk érni a mennyországot, olyan magas tornyot akartunk építeni. Most is ugyanez, ugye nem tudom, a világűrbe akarunk kerülni, és oda akarunk kiköltözni a Marsra, és minden egyéb dolog van benne. Szóval megértem azt is, hogy és ugye a tudományos ember pedig meg akarja magyarázni, hogy már pedig nincsen, és hogy minden az evolúciónak köszönhető, és hogy minden egyéb íz, és akkor jön a vallásos ember, hogy akkor miért nincsen majom, aki most már ember lesz, és hogy hol van akkor az evolúció.
0: Igen, ezt szerintem amióta ember van, ez fennáll, ez a két vita, hogy két félről a vita, hogy... De ez szerintem nem gond, hogy vannak olyanok, akik végül is megcáfolják, meg azzal fejlődik az ember, meg minden, és szerintem nagyon sokan visszatérnek oda, hogy amúgy lehet, hogy van valami, hogy, mert nem tudják bebizonyítani.
3: Szerintem ez a két véglet, vagy hogyha például lenne egy ember, aki reprezentálja mind a két végletet, az nem egyik oldalon se a jó meglátása. Nem? A legjobb az igazán okos ember a tudományos területen is az, aki elfogadja mind a kettőt, és tudja, hogy mind a kettő is megvan. És a vallásos közegben is az ember, aki mind a kettőt el tudja fogadni, az annak
0: pontosan.
3: Van. Ne legyen az, hogy most kizárjuk mind a két dolgot, mert hogy ez nem fér meg a hitemmel, és a hitben nem fér meg a tudomány, és a tudományban nem fér meg a hit.
0: Hát pontosan,
3: így lassítjuk mi egymást így igen. Folyamatosan. A tudományt ez lassítja, és a vallást ez lassítja.
0: Igen.
2: Tehát akkor a kettőnek inkább csak negatív hatása van egymásra.
0: Hát nincs el negatív hatás, attól függ, hogyha tudsz egyensúlyt tartani a kettő között, hogy ha nem lendülsz át az egyik oldalra, ló egyik oldalra a másikra. Nehéz egyensúlyt tartani minden téren, de hogyha ha tudsz egy egészséges egyensúlyt tartani, akkor szerintem az nem is visszahúzó elő, sőt, előre visz.
2: Hozzászólhattak.
0: Szegény, nem tudok szólni.
1: Nem, itt nem lehet fekete-fehéren gondolkozni, és szerintem nem. Sem nekem, sem egyikünknek sincs kellő teológiai vagy tudományos tudásunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk észszerűen válaszolni. Én laikus, keresztény, egyszerű emberként annyit szoktam kérdezni, hogy ha nincsen Isten, akkor kiadott az embernek elég értelmet és lehetőséget arra, hogy fejlődni tudjon és haladni a tudományba. Nem tudom.
2: Tökéletes.
1: Ez az én laikus válaszom erre a kérdésre mindig.
2: Tökéletes zárnyozó kérdés.
1: Ez a kettő így összehető.
2: Hogyan segíthet a mindennapi stressz és szorongás leküzdésében a hitünk? Vagy segíthet-e egyáltalán? Nektek van-e ehhez bármiféle, nem tudom, gyakorlatotok, vagy valamit csináltok-e ilyenkor, ami köthető a hitetekhez? Vagy mondanátok-e ilyesmire példát?
3: Mondj.
1: Nekem a Biblia alkalmazásban van egy ilyen külön mappám, ahol csak olyan idézetek, vagyis igék, kérem szépen, vannak lementve, amiket általában akkor veszek elő, amikor nagyon rántör a pánik, vagy a szorongás. Azt mondom, hogy enyhíteni tud, legyőzni, oda több kell.
2: Hát oda önerő is kell mindenféleképpen.
1: Segíts magadon, és az Isten is megsegít.
2: Pontosan.
3: Én emlékszem, gyerekként volt olyan, hogy a környék, ahol én lakom, az egy kicsit ilyen nagyon, nem tudom, a kellemetlenebb fajtához tartozik, és állandóan valahányszor hazajöttem iskolából, bennem volt egy ilyen szorongás érzés, hogy na most vajon ki fog hozzám szólni, ki fog megfogni, vagy valami mást, akármit csinálni. Akkor mindig eszembe juttattam magamnak, hogy de a jó Isten figyel engem, és nem engedi, hogy bántódásra messe. És ez annyira belém rögzült, hogy most lehet, hogy nem szoktam, nem tudom, ugyanúgy elmondani magamnak, hogyha valami szorongás ér, de ott van bennem, és állandóan tudom azt, hogy engem igenis a jó Isten az megóv, és nem hagyja, hogy bántódásra messe. Hogyha nem vagyok elég. Néha hagyja, hogy azért fenékre esek, hogy tanuljak a hibáimban.
0: Az muszáj, az elengedhetetlen. Igen, én is így érzem, hogy amikor az ember mondjuk egyedül érzi magát, szorong, akkor segít a hit, hogy ne érezze egyedül magát, hogy ezért lenne fontos a fiatalok körébe, hogy mindenkinek segíteni, hogy megtalálja a hitét, mert a mai világban tényleg stresszes a világ, pörgős a világ, minden, de ha van egy hited, akkor a hit az tényleg hozzájárul ahhoz, hogy ne érezd magad egyedül, mert mindig van ott valaki, mindegy, hogy nevezzük, de mindig van ott veled valaki, és nem vagy egyedül a problémáidba, és átsegít a nehéz időkön és nehéz pillanatokon ketten átmentek.
3: Én sokszor úgy érzem, mint hogyha maga az élet egy ilyen felfele mászás lenne a hegyen, és nekem a hit az a biztosító kötél, ami mindig ott van, hogyha például megcsúsznék, vagy megbotlanék, akkor, hogyha hátra is esek, akkor az a hit kötél az ott van, és fenntart, és akkor ott is lesz megtart addig, amíg vissza tudok kapaszkodni a hegyre, és akkor tudok felfele menni tovább. Tehát úgy érzem, hogy az a kötél, hogyha nincsen ott, kötél nélkül mászni nem olyan egyszerű, és aztán...
0: Lehet, de...
3: Igen,
0: de...
1: Olyan magas.
4: Vasárnapi beszélgetés. Vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallották, amelyben arról volt szó, hogy a fiatalok hogyan állnak hozzá manapság a hithez. Kalendáriumlapozással folytatjuk műsorunkat, a mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket Boldizsár Zeyek Anna lapozza föl.

Október 11-e az év 284. szökő években a 285. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 81 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

1619-ben ezen a napon a 30 éves háborúban Bethlen Gábor 10 000 lovast indított a cseh-morva szövetséges csapatok megsegítésére. 1648. október 11-én II. Rákóczi György elfoglalta trónját, mint erdélyi fejedelme. 10 évvel később, 1658-ban ezen a napon a török nagyvezír utasítására az erdélyi rendek Barcsai Ákost választották II. Rákóczi György fejedelem helyére. 1663-ban Zrínyi Péter gróf Károlyváros közelében megverte az új Zrínyivár elfoglalására küldött török csapatokat.

1811-ben ezen a napon vízre bocsátották az első gőzhajtású kompot, a Juliannát. Útja New Yorkból Hobokenbe és visszavezetett. 1867. október 11-én megalakult a Temesvári Általános Munkásegylet. 1878-ban első Ferenc József király ismét Tisza Kálmánt nevezte ki magyar miniszterelnökké. 1881-ben David Henderson Houston feltalálta a tekercsfilmes fényképezőgépet.

5 évvel később 1886-ban Thomas A. Edison 19 évesen szabadalmaztatta első találmányát, a szavazatok számlálására tervezett elektromos készüléket, de az Egyesült Államok kongresszusa nem vásárolta meg az ötletet. 1887-ben A. Miles feltalálta a liftet. 1907-ben ezen a napon megnyílt Budapesten az Andrássy úton a modern színpad.

1944-ben ezen a napon a második ukrán front egységei bevonultak Szegedre, a harmadik ukrán front pedig Kolozsvárra. Szintén 1944. október 11-én Horthy kormányzó megbízottai Moszkvában aláírták az előzetes fegyverszüneti megállapodást. Ebben Magyarország kötelezte magát, hogy kiürít minden 1937. december 31-e után megszerzett területet, és azonnal hadat üzen a Német Birodalomnak.

1945. október 11-e a kínai polgárháború kezdete. 1958-ban ezen a napon megalapították a Balázs Béla díjat. 1962. október 11-én 23. János pápa megnyitotta a II. Vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát. 1971-ben Panama az Amerikai Egyesült Államoktól hivatalosan kérte a csatorna övezet visszaadását. Egy évvel később, 1972-ben ezen a napon nagy börtönlázadás volt Washingtonban.

2007-ben ezen a napon Bagdadtól északra a Szarszártónál 15 nő és gyermek, valamint 19 lázadó fegyveres életét vesztette az Al-Qaida ellen intézett amerikai légitámadásban. ...2013-ban ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott története legsúlyosabb vereségét szenvedte el a holland labdarúgó válogatott ellen.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk október 11-én. 1761-ben született nemesnépi Zakál György, őrségi író, az első magyar nyelvű tájmonográfia szerzője. 1884-ben látta meg a napvilágot Friedrich Bergius, Nobel-díjas német kémikus.

1948-ban ezen a napon megszületett Kepes András újságíró. 1962-ben született Szőke András filmrendező. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk október 11-én. 1347-ben elhunyt IV. Lajos német-római császár. 1424-ben távozott az élők sorából Zsiska János, cseh huszita hadvezér. október 11-én elhunyt Ulrich Zwingli, aki elesett a Kappel melletti csatában, amely a katolikus és reformokat befogadott kantonok között zajlott. 1648-ban ezen a napon hunyt el első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1896-ban hunyt el Anton Bruckner, osztrák zeneszerző. 1957-ben ezen a napon távozott az élők sorából Rádi József, olimpiai bajnok, magyar vívó. 2007-ben elhunyt Vargyas Lajos, Széchenyi díjas magyar néprajz és népzenekutató. Október 11-e a Coming Out világnapja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

Október 11-én Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. A Tódor a Teodor név magyar rövidülése, amely görög eredetű név, jelentése Isten ajándéka. A Sándor a görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja, jelentése férfiakat vagy férfiaktól megvédő. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név, D kicsinyítőképzős származéka. A Bruno ófelnémet eredetű név, jelentése barna, barna medve. A Celina név eredetére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Egyik szerint Marcellina és a Celina nevek egybeesése. Más magyarázat szerint Celesta névvel rokon. Más feltevés szerint Marcellina angol becézője is. A Csák török-magyar eredetű név, származhat azonban szláv személy névből is. Jelentése ütő. A Germán német-latin eredetű név, a latin germánus névből származik, jelentése tárda, kelevíz, édes testvér, törzsökös. Köszöntünk tehát október 11-én minden Brigitta, Tódor, Sándor, Csanád, Bruno, Celina, Csák és Germán nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Zenélőköntös rovatunkkal folytatjuk műsorunkat, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A Mozart kóstoló sorozat 5. részében a napfényes G-dur hegedű verseny és a Don Giovanni című operából Don Ottavionak gyöngétségen keresztül is erőt sugárzó áriája keretezi a központi jelentőségű, tragikus hangvételű G-moll szemelvényeket.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a Zenélőköntös kedves hallgatóit. Mozart kóstolónk 5. részében a G alaphangra írt művekből szemelgettem néhányat. Kevesen tudják, hogy Mozart nem csak zongoristának volt kiváló, hanem hegedűsnek is. 1772 és 1777 között ő volt a Salzburgi udvar zenekarának hangversenymestere. Beosztásánál fogva bizonyára neki magának kellett játszania azokat a szóló részeket, amelyeket a városkában annyira közkedvelt divertimentókba és szerenádokba illesztett, és nyugodtan tekinthetjük ezeket a hegedű versenyei előképének. A G-dur hegedű verseny Mozart korai művei közül már a mesterművek közé tartozik. Első tételét David Oistrakh előadásában és zenei vezetésével hallgatjuk meg. Közreműködik a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekara, a felvétel 1968-ban készült.

Mozart G-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Dávid Oistrakh előadásában. Következzen most két moll hangnemű példa. A varázsfúvolában Taminónak, ha meg akarja menteni Paminát, a hallgatás próbáját is ki kell állnia, ezt azonban a lány nem tudja, és azt hiszi, hogy szerelme már nem szereti őt. Fájdalmában a halált hívja. Ha felidézünk magunkban egy sírós emléket, az elcsukló, szaggatott lélegzetvételünk érzetére tökéletesen ráismerünk az ária kíséretében, amelyet együntetű érzékenységgel szólaltat meg a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekara. Paminát Regula Müllemann személyesíti meg, vezényel Tarmo Peltokoski, a felvétel 2023-ban készült.

Regula Müllemann előadásában hallottuk Pamina áriáját a Varázsfuvolából. Mozartnál a G-moll a mély fájdalom és tragikum kifejezője. Közel 3 évvel korábban keletkezett az atmoszférájában igen hasonló G-moll szimfónia, amelyben Mozart gúzsba kötő szavak nélkül önti hangokba szíve parttalan panaszát. Önérzetén kilátástalan anyagi helyzete ejtett sebet, lelkét pedig alig fél éves kislányának halála gyötörte meg. A szimfónia első tételének részletét a berlini filharmonikusok előadásában hallgatjuk meg. Vezényel Karl Böhm.

Mozart 40-es számú G-moll szimfóniájának első tételéből hallottunk részletet. Befejezésül vigasztaló dur példát választottam a G-hanghoz. A Mozarthoz hasonló életkorban, tragikus hirtelenséggel elhunyt Fritz Wunderlich előadásában hallgatjuk meg Don Ottavio dalla sua pace kezdetű áriáját. Mozart a Don Giovanni ősbemutatója után a bécsi változathoz komponálta. Sugárzik belőle a feltétlen hűség és a jellembeli nemesség. Mindkettőre nagy szükségünk van e válságos időkben.

0: Donald Pablo áriáját Fritz Wunderlich előadásában hallottuk. Ezzel véget ért a Mozart kóstoló októberi kiadása, a viszonthallásra.
1: Zenélő köntös. Zenélő köntös rovatunkat hallották Nagy Ibolya szerkesztésében.

Ezzel október 11-i vasárnap déli műsorunk véget ért. Adással legközelebb, holnap hajnali 3 órakor jelentkezünk Homokóra műsorunkkal, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon, a www.agnusradio.ro honlapon addig is hallgathatóak vagyunk. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől. A mai idézet a Zsoltárok könyve 149. részének 4. verséből származik, és így szól. Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosokat. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 152. ének első verszakát. Énekeskönyvünk 152. éneke így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a 139. Zsoltár 1-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülök. És nékem, milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Urunk beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te
benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, keresztény testvéreim, a 398. ének első három verszakát. A 398. ének így kezdődik, Istenre bízom magamat.

Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei édes atyánk, hatalmas és erős Isten vagy. Nálad van az erő és a hatalom. Te tehetsz bárkit is naggyá és erőssé. Köszönjük, hogy előtted állva lelki szemeinkkel rád nézhetünk. Rád, aki bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Irgalmas Istenünk vagy, aki felemeled a megalázottakat. Hálás szívvel valljuk meg azt, amit mi már tudunk, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakaszthat el minket a te szeretetettől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ugyanakkor bűnbánattal valljuk, hogy néha mégis elfeledkezünk mindenről, Úr voltodról, a megváltásról, szeretetedről. Mert lekötnek bennünket a földi gondok, félelmek, szenvedések, fájdalmak. És megvalljuk, hogy nem az odafelvalókra emeljük a tekintetünket. Nem a te csodálatos dolgaidról gondolkodunk, hanem a sajátjainkról. És nem a te erődben bízunk, hanem a magunkéban. Nem a te kegyelmedben, hanem tudásunkban, tehetségünkben. Ezért vagyunk sokszor erőtlenek a jóra, mert a lélek ugyan kész, de a gyarló, esendő test az gyenge. És ezért nem látjuk, hogy merre is tartunk, merre visz az út, mely így nézve olyan, mintha ködbe veszne. Köszönjük, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy nevünkön szólítasz, magad elé állítasz. Add, hogy átélve jelenlétedet felszabaduljunk. Emeljük fel lehajtott fejünket, és dicsérjük szent nevedet. Végezd el köztünk azt, hogy ez az Isten tisztelet fordítson meg bennünk elképzeléseket, nézeteket, viszonyokat, értékeket. Add, hogy akarjuk, hogy végezd el bennünk lelked által a felszabadítást a követésre, a dicséretre, a te országod jelen valóságának a hirdetésére. Kegyelmed jelének vesszük azt, hogy ma is reménységgel várhatjuk ígéd élő és ható beszéddé válását, amely elér a lelkünk mélyéig, és rendet teremt gondolatainkban. Add, hogy figyelmünket tudjuk felét fordítani. Tarts távol tőlünk minden olyan érzést, ami megakadályozhatna minket ebben. Hadd éljük át most is meggazdagító közelségedet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük el a 251. ének második verszakát. A 251. ének második verszaka így kezdődik, te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első versében. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kérlek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Az Úr szól, a teremtő, az alkotó, és bátorít, bíztat, amikor ezt mondja, ne félj. Mindannyiunkhoz szól ez a bátorítás, mégpedig azért, hogy merjük vállalni a földi életet. Merjük magunkra venni terheinket, és tudjuk betölteni feladatunkat. Tudjuk végezni a ránk bízott szolgálatot, azaz merjünk élni. Ismerjük el, hogy nagy szükségünk van erre a bíztatásra, hogy ne félj. Mert a félelem olyan emberi érzés, amely létét, testi, lelki állapotát, vagy érdekeit veszélyeztető baj, vagy annak a lehetőségének a felismerése. És többnyire akkor jelentkezik a félelem, amikor az ember egy magánál nagyobb erővel szembe találja magát, és az úgy érzi, hogy fenyegetőleg közeledik hozzá. Nos, ez az állapot ellentétes Isten teremtő akaratával, hisz ő úgy teremtette meg az embert, hogy az ne ismerje meg a félelmet. De a bűneset után meg kellett ismerkednie a félelemnek az érzésével, amely azóta szüntelenül szenvedésének az egyik legfőbb okozója. Viszont a Bibliában úgy jelenti ki magát Isten, mint szabadító Úr, akinek egyedül van hatalma arra, hogy megszabadítsa a benne bízókat minden nyomorúságukból, szenvedéseiktől és félelmeiktől is. A félelem sajnos az egyik legnagyobb úr sokaknak az életében. A félelem a gyermekkortól kezdve elkísér, és a földi élet végéig velünk van. Ahogy nő az ember, nevetségessé válnak a gyermekkori félelmei, pedig azok akkor épp oly erősek és valóságosak voltak, mint a felnőttkori félelmek. Emlékezzünk csak vissza, mennyire féltünk gyermekként a zivatartól, a dörgéstől, a villámlástól, és egyesek még felnőtt korban is összehúzzák magukat, amikor nagy idő van. Aztán a felnőtté válás útján egyes régi félelmek elmaradnak, de lesznek újak. Lesznek mások. A magunkért és az egymásért való aggódás és féltésnek az érzése. És sokszor olyasmitől is tartunk, ami még nem történt meg, de azt gondoljuk, hogy megtörténhet. És megpróbálunk úgy élni, hogy kerüljük el ezeket a helyzeteket. Ez hasznos is lehet. Mert például
aki nem néz jól körül, még mielőtt az úttesten áthaladna, az akár áldozattá is válhat. Ám a félelem több, mint óvatos és körültekintő magatartás, vagy egy rendkívüli odafigyelés. Mert a félelemben ez a túlzott aggodalmaskodás felemésztődik, az embernek a szívét megbetegíti, és akkor az ember úgy érzi, hogy az ő élete forog kockán, teste és lelke egyaránt beteg. Igen, a félelem olykor eluralja gondolatainkat, és meggátol. Meggátol minket abban, hogy ne akkor cselekedjünk, amikor kellene, vagy amikor lehetne. Gondoljuk csak végig. Mennyi minden miatt aggódunk nap mint nap, és sok dolgot nem merünk megtenni, mert félünk a következményektől. Igen, féltjük egymást. Jogos ez a féltés, mondják egyesek. Félti a szülő a gyermeket, a nagyszülő az unokát. Később félti a gyermek a szülőjét. De ne vigyük túlzásba, mert a túlféltés az nem csak nekünk nem jó, hanem annak sem, akiért azt tesszük. A mai világban a gonosz egyik legborzasztóbb fegyvere lett ez az érzés. És a médiának köszönhetően világméretűvé vált. Igen, némelyek azt mondják, hogy a félelmek világát éljük. Félünk a háborúktól, félünk a természeti katasztrófáktól, a betegségek sokaságától, és félünk azért, mert úgy érezzük, hogy ezek elérhetnek bennünket is. És még lehetne sorolni. Gazdasági válság, gonosz embereknek a hatalomra jutása, meg annyi minden, igen, veszélyeztetheti a mi életünket. A választott nép is félt Babilonban, és a félelmeik kétségbe esett emberekké tették őket. Azt érezhették, hogy nincs kiút, nincs menekvés, nincs szabadulás, mert az ellenség hatalmas, sokkal erősebbek, mint ők. De egy valamiről sajnos elfeledkeztek. És erről szól a prófétai üzenet, mert Istennek a válasza a félelemre az, hogy megváltottalak. Ezért ne félj, mert megváltottalak. És a megváltottalak íge múlt ideje azt fejezi ki, hogy a próféta egészen biztos ennek az eseménynek a beteljesedése felől. Ezért úgy írja le, mintha már látta és hallotta volna ennek a megvalósulását. Az izraeliták azoknak a leszármazottjai, akiket az Úr kiszabadított Egyiptomból, és ezért nem lehetnek ők örökké rabszolgák, mert ők is az Úréi. És a próféta ezek alapján hirdeti meg a babiloni fogságból való szabadulásnak az örömét. Jávé visszaszerzi jogos tulajdonát, és így ő az ő népének a megváltója. Amikor félünk, ha félünk, kell legyen valami, ami kimozdít minket ebből a nyomasztó érzésből. Kell legyen egy üzenet, egy találkozás, egy beszélgetés. Mint amikor az édesanya magához öleli síró gyermekét, és azt mondja, itt vagyok, ne félj, ne félj. Olyan sokat jelent ez a két szó, testvéreim. Amikor egy családtag vagy egy barát odáll mellénk, és ezt mondja nehéz helyzetünkben. Igen, ez is kibillent bennünket a holtpontról,
és ez is erőt ad. Hát ha ezt, hogy ne félj, nem egy ember, hanem Isten mondja, az erős és a hatalmas Úr. Tudni kell azt is, hogy miért ne féljünk, hogy ki mondja ezt nekünk. Ki az a nagyobb, ki az az erősebb, aki le tudja győzni bennünk a félelemnek az érzését. Hogy mi az a hatalom, amely képes visszaadni a bizalmunkat, a bátorságot, a jövőbe tekintő reménységünket. Ézsaiás próféta ezt így fogalmazza meg, hogy ne félj, mert én megváltottalak. És a megváltott élete fölött nincs már további hatalom, amely rabságban tarthatná. A szabad ember már nem fél. Ezt az üzenetet adta át Ézsaiás próféta, aki ezzel erőt és félelmektől való szabadulást hirdetett az ő népének. Ez egy csodálatos felismerés a mindenkori ember számára, hogy engem és téged Isten megváltott. Kiváltott a rabságból, és akkor ez azt jelenti, hogy szabad emberek vagyunk. Nem vagyunk a gonosz hatalmának, a bűnnek a fogjai, amelyek Istentől akarnának elszakítani bennünket. Aki ezt megérti, aki ezt megéli, az már nem fél, testvéreim. Isten Jézus Krisztust adta értünk azért, hogy mi megváltott gyermekei legyünk. Aztán a próféta azt is elmondja, hogy azért nem kell félni tovább az ő népének, mert Isten nevén szólította őket. Isten tudja, Isten ismeri a nevünket. Igen, név szerint ismer minket, mert nála mindnyájan számon vagyunk tartva. Mégpedig azért, mert fontosak vagyunk az Úrnak. Isten tehát tud rólunk. Tudja, amikor örömünk van, ismeri azt is, amikor nehéz helyzetbe kerültünk. És aki félelemben él, az éppen ezt nem érti, vagy éppen ezt nem hiszi el, hogy van a félelem fölött egy olyan hatalom, amely bizalmába fogad. Tudja a nevünket, hiszen ő teremtett, ő adott nekünk életet, és ő az is, aki megváltott a bűnnek a rabságából. És az az ember, aki ezt tudja, az már nem fél. Nincs kitől, nincs mitől, nincs mitől.

Istennek a hatalma nem elnyomni akar bennünket, hanem szabaddá tesz minket. Szabaddá a szerinte való életre, mert vele olyan kapcsolatban lehetünk, amelynek alapja az ő szeretete. Ő szeret minket, ő értékesnek tart bennünket. János apostol szerint a szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ne féljünk tehát, testvéreim! Istenhez tartozunk, ő tudja a nevünket, ő megváltott minket, mi tehát mindnyájan az övéi vagyunk. Hát ezzel a hittel, ezzel a reménységgel erősödjön meg a mi Isten ismeretünk, és így menjünk tovább mindennapi életünkben, tudván azt, hogy Isten oltalmazó szeretetként ott van a mi életünk fölött, nap mint nap. Amen. Isten ígének szavára válaszolva énekeljük el a 399. ének első verszakát. A 399. ének így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti.

Mindenható Isten, előtted állva magasztaljuk szent nevedet. Valljuk, hogy te teremtő Urunk vagy, életet adtál nekünk, és ide helyeztél minket, hogy itt szolgáljunk, küldetésünket végezve a te dicsőségedre és fele barátaink javára. Valljuk, hogy megváltó Urunk vagy, aki nem hagytál minket bűneink rabságában. Annyi minden próbál megkötözni bennünket. Aggodalom, félelem, féltés. És közben nem is vesszük észre, hogy már nem neked élünk, csak kínlódunk, vergődünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy te mindezt tudod, hisz előtted nyitott könyv a mi életünk. És nem hagyod, hogy elkárhozzunk, hogy boldogtalanok és reményvesztettek legyünk. Hálát adunk ígéd bíztatásáért, amellyel szólottál hozzánk, és azt nyújtod nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van, a beteljesedett ígéretedet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk, Urunk. Nem a bűn hatalma győz felettünk, hanem te, az az Isten, aki olyan értékesnek tartasz bennünket, hogy az egyetlen tökéletes vár.

Áldságot adtad érettünk, Jézus Krisztus magát. Köszönjük Istenünk, hogy ez, hogy az enyém vagy, elhangzott felettünk is. Így válhattunk mi is a te néped tagjaivá, mert te magadnak jegyeztél el bennünket. Elénk tártad törvényedet, kijelentetted akaratodat. Kérünk, fogadd kegyelmesen hódolatunkat, amikor erőtlen eszközökként felelni törekszünk hívásodra. És köszönjük, hogy nem elérhetetlen távolságban lévő Isten vagy, hanem életadó Atya, aki elküldted ebbe a világba egyszülött fiadat, a testélet ígét, aki emberré lett érettünk. Bevalljuk, szeretnénk Isten félelemben élni életünket, téged magasztalva szolgálni. Kérünk, erősíts meg gyenge hitünkben, bátoríts erőtlenségünkben, tégy készekké, képesekké a bizonságtételre. Szent fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, légy minden szerettünkkel, a közelben és a távolban lévőkkel. Maradj gyülekezetünk minden egyes tagjával, hogy együtt hirdethessük kegyelmedet és szeretetedet. Gondviselésed legyen magyar népünkkel mindenhol ebben a világban. Békét kérünk, Urunk, abba a nagy békételenségbe, melyet ember okoz embernek. Tégy minket békét eszközévé. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt elcsendesedve, és magatokban imádkozva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti istentisztelet keretében kiszolgáljuk a keresztség sákramentumát. Amikor is megkeresztelünk két drága gyermeket, Schwarz Esztert, Tamás István és Blanka Helén gyermekét, valamint Tóth Erint, Sándor és Brigitta Andrea gyermekét. A keresztelésre készülve énekelje a gyülekezet a 255. ének első és második verszakait. A 255. ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ím leborulva, esedezve kérünk, ez újszülöttnek földi egész éltét, karjaid védjék.

0: életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.
1: Az éjszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban. Az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a mély, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen. Fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben.

Darázs garázs. Volt egyszer egy darázs garázs, élt benne négy fürkész darázs. Ahogy jött a tavasz varázs, kiszállt a négy fürkész darázs. Füsti fecskék ott cikáztak, megcélozták mind a négyet, megcélozták, hopp, bekapták. Üres lett a darázs garázs. Egy ötödik fürkész darázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagy betűvel. Én lakom itt. Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázs garázs.

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok áll.

0: Igen, mit szeretnél? Gitározni?
1: Igen.
0: Na gyere, gyűj ide. Tessék, fogd meg, fordítva. Úgy. Tessék, itt a pengető. Jó, oké, egy, ha, csak vissza.

Volt egyszer egy mese volt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreganyok szőttek, fontak, aprómanok táncot roptak. Lidérc ugrált az udvarban, kaszás pók vart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt.

kip-kop, készen a házad. Szegelem az almafára. Tér be a fagyő magasból, s csipegessél a magokból. Lábnyomod magas a réten. Itt találsz.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki

Hmm.

0: Érdekes. A közönség, a kritika azonnal felismerte a népi elemeket, a népzene méltatlanul háttérbe szorított hangulatai dallamvilágát az illés zenekar egyes számaiban. De nem csak népdal motivumokat használnak fel, gyakran régi hangszereket szólaltatnak meg új felfogásban. Miért fordultatok a népdalok felé?
1: Én úgy emlékszem, először szinte véletlenül találkoztunk. Persze nem olyan véletlenül, ahogy az ember az utcán menve neki megy egy lámpaoszlopnak, hanem talán úgy, ahogy az ember egy régi ismerősével találkozik, elmennek valahová, és továbbra is jó barátok lesznek. Mi mindig szerettük a népdalokat, és amikor találkoztunk, rájöttünk, hogy egészen jól megértjük egymást. Kerestünk valami újat, valami új irányzatot, új stílust, ami kizárólag a miénk, és találtunk egy kimeríthetetlen hagyományt, ami viszont mindenkié. A népdal mindenkihez szól, és szeretnénk, ha a mi zenénk is mindenkihez szólna.
0: Tehát ez az út, amit folytatni akartok?
2: Hát vannak más elképzeléseink is, de minden esetre ez az egyik.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.